még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hajdú János korábbi helyettese került a TEK élére, megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban, íme a részletek, Földi Betty vagyok.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó, tehát jó reggelt, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, és ma reggel megkezdődik a 4-es főútvonal Nyíregyháza kivezető szakaszán a Debrecen úton az útburkolatnak a javítása. Megvárják a szakemberek, míg a csúcsforgalom lezajlik, majd azt követően kikúpozzák, lezárják azt a munkaterületet, illetve forgalmi sávot, ahol fognak dolgozni, Rozsét-Szőlő irányába. Időben váltsanak forgalmi sávot, jelezve van mindenhol a munkaterület, és kellő oldaltávolságot tartva. Több közúti közlekedési baleset történt a hétvégén a megye területén, gyakran fordultak elő jelentős anyagi kárral járó, illetve személyisérüléssel járó közúti közlekedési balesetek. Ma reggel is az iskolák közelébe több helyen segítik a polgárőrök a közlekedést, ilyen Orvos belterületén a főutca. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Október 1-től Kovács András rendőrdandártábornok vezeti a terror elhárítási központot. Az új parancsnok 2010 óta dolgozik a TEK-nél, 2022-től Hajdú János főigazgató helyettese volt, idén május végétől pedig megbízott főigazgatóként dolgozott. Kinevezése egybeesik a rendvédelmi rendszer átalakításával. Október 1-től a TEK önálló rendvédelmi szervezetként megszűnt, de nevét megtartva az országos rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ugyanezzel a változással az országgyűlési őrség feladatait is átszervezték. Október 1-én megkezdte érdemi munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Az MVVH elsőként 4 részben már feltárt ügyet mondta hatáskörébe, köztük a budapesti önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos korrupciós ügyeket. Unger Anna szerint további vizsgálatok is indulnak majd. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy még legyen lehetőség a vagyon biztosítására, és az ügyek ne évüljenek el. A vizsgálandó eseteket Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes választotta. Az MVHH vezetője az AVH-hoz hasonlító ellenzéki kritikákat méltatlannak nevezte, és hangsúlyozta, hogy a hivatal a magyar igazságszolgáltatási rendszer részeként működik. Jelentősen gyengült a hazai turizmus teljesítménye augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Közel 2,6 millió vendég összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ami elmaradt az egy évvel korábbi eredménytől. A legnagyobb visszaesést a külföldi vendégeknél mérték, számuk több mint 12%-kal csökkent. Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a mérséklődés. A belföldi forgalom szintén gyengült, de kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forintot tett ki. A kedvezőtlen adatokban az erősödő forint és a külföldi utazások növekvő vonzereje is szerepet játszhatott. Megfontolásra visszaküldte a parlamentnek a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet Bakka András államfő. Bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztségviselők szabad megválasztását. Szerinte a szakmai szervezetek autonómiáját az szolgálja leginkább, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Arra is figyelmeztetett, hogy a kötelező kamarai visszalépés átmeneti szabályainak hiányos miatt egyes orvosok adminisztratív okból elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságokat, ami a betegellátás folyamatosságát is veszélyeztetheti. Jelentősen visszaesett a kereslet a magyar lakás piacon a harmadik negyedévben a Fundamenta friss felmérése szerint. A keresleti index az előző negyedévhez képest 25%-kal csökkent, márciushoz viszonyítva pedig már csak annak 61%-ánál. A válaszadók több mint 91%-a saját régiójában is keresett csökkentést tapasztalt. A visszaesés az árakban is megjelent, a Fundamenta szerint nem feltétlenül összeomlásról, inkább a korábbi otthon start által is fűtött kiugró aktivitás lecsengéséről lehet szó. A Medián friss felmérése szerint Gulyás Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus. A megkérdezettek 39%-a látná szívesen fontos politikai szerepben a jövőben. Torockai László 36, Orbán Viktor pedig 31%-ot ért el. Gulyás július közepén mondott le a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről, és azóta kivonult a közéletből. A kutatás szerint Orbán Viktor egyben a legelutasítottabb politikus. A válaszadók 65%-a nem látná szívesen a politikában. A Medián arra is rákérdezett, mire számít gondolkodnak az emberek Orbán politikai jövőjével kapcsolatban, a többség szerint aktív marad, de háttérbe vonulhat. Két alkalommal is részleges szolgáltatás leállásra kell készülniük a KNTH ügyfeleinek októberben. Október 17-én este 11 órától másnap délután 1 óráig informatikai fejlesztés miatt nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az ATM-es készpénzbefizetés, valamint az azonnali átutalás és a fizetési kérelmek fogadása. Október 31-én este 11 órától november 1-én délig újabb karbantartást végeznek, ekkor több elektronikus szolgáltatásban lassulás vagy átmeneti kiesés lehet. A bankkártyás vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a bankkártya letiltása ugyanakkor mindkét időszakban elérhető marad. Új kormányrendelet lépett hatályba, amely szigorúbb követelményt ír elő az akkumulátorgyárak környezet vagy természetvédelmi szabálysértése esetén. Debrecenben Iváncsán és Gödön, ha jogerős hatósági döntést állapít meg, szabálytalanságot legalább 6 hónapig nem adható ki új építési vagy létesítési engedély az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó beruházásokra. A tilalom a jogsértő állapot megszüntetéséig, de minimum fél évig marad érvényben. A rendelet Debrecenben a Szétől, Gödön pedig a Samsung beruházásait érintheti. A kormány korábban országos ellenőrzést is indított az akkumulátoripari cégeknél. Országos ellenőrzést indítanak a jótállási szabályok betartásának vizsgálatára, miután tavaly a fogyasztói beadványok alapján indult 447 eljárás, 67%-ban jogsértést állapítottak meg. A leggyakoribb probléma a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv hiánya vagy hiányos tartalma volt, de több esetben a jótállási

Tök versenyhelyzetét is rontotta. Szerintük a magyar beszállítók és az agrárium is hátrányba kerülhetett, ezért úgy vélik, a korlátozás megszüntetése újra erősíthetné a piaci versenyt és az akciókat. Lakosság arányosan Budapestről költöznek el a legtöbben Magyarországon, miközben a főváros továbbra is a vidékről érkezők egyik legfontosabb célpontja. Egy ingatlan piaci elemzés szerint a budapesti kiköltözők aránya 1,8%, amit elsősorban a magas ingatlanárak és megélhetési költségek magyarázhatnak. Sokan az agglomerációban vagy más vidéki térségekben keresnek új otthont, a fővárosba érkező munkaerő jelentős része Szabolcs-Szatmábereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből költözik Budapest. Pest vármegye új lakóinak 63%-a a fővárosból érkezik, ami egyre nagyobb terhelést jelenthet a környező települések közlekedési és egyéb infrastruktúrális rendszereire. Bőtermés hozott idén a Debreceni Egyetem pallagi tanggazdaságának 3 hektáros alma ültetvénye. A tavaly telepített 5 féle alma most fordult először termőre, hektáronként mintegy 7 tonnát takarítottak be. Az ültetvényen növényi szerek nélkül új termesztési technológiákat tesztelnek, amelyekkel a klímaváltozás hatásaihoz is alkalmazkodnának. A kutatások célja, hogy a tapasztalatokat később a gazdálkodók is hasznosíthassák saját termelésükben. A Debreceni Egyetem több helyszín összesen 1600 hektáron gazdálkodik, ahol a hallgatók szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. A most betakarított alma az egyetem egészségügyi intézményeibe és gyakorló iskoláiba kerül majd közétkeztetési célra. Közel 10 millió forint támogatást kapnak nyíregyházi civil szervezetek az idei karácsonyi programjaik megvalósítására. A városi közgyűlés döntése alapján összesen 70 egyesület és alapítvány részesül a szociális és egészségügyi alapból elkülönített 9 millió 800 ezer forintos keretből. A támogatás többek között rászorulók megajándékozására, ünnepi műsorokra, ételosztásokra és közösségi rendezvényekre fordítják. A programok között olyan kezdeményezések is szerepelnek, amelyek a generációk közötti és együttműködést erősítik. A támogatások célja, hogy a téli időszakban minél több helyi közösség és nehezebb helyzetben élő ember kapjon segítséget. A korábbi várakozásokkal ellentétben idén várhatóan nem indul el a nyugdíjas szépkártya program. Magyar Péter miniszterelnök egy televíziós interjúban azt mondta, dolgoznak a konstrukción, de a támogatásról a 2027-es költségvetésben születhet döntés. A jelenlegi tervek szerint a juttatás összege a nyugdíj nagyságától függne, 250 ezer forint alatti havi ellátásnál évi 200 ezer, 250 és 500 ezer forint között pedig évi 100 ezer forint támogatás járhatna. A kártyáról élelmiszer, gyógyszert, egészségmegőrző szolgáltatásokat és pihenést is lehetne fizetni. A pontos szabályok és az indulás időpontja azonban még nem véglegesek. 14 éve találták ott a nyíregyházi lakásában a 41 éves B. Máriát, a rendőrség pedig továbbra sem tekinti lezártnak az ügyet. A nyomozás során korábbi élettársát gyanúsították meg az emberöléssel, a férfit őrizetbe vették, majd letartóztatták, a bíróság azonban később felmentette a vád alól. A rendőrség szerint az ilyen súlyos élet elleni bűncselekményeket időről időre újra megvizsgálják. Ha új bizonyíték merül fel, vagy a technikai fejlődés új vizsgálati lehetőségeket teremt, az eljárást folytathatják. A hatóság hangsúlyozta, az ügyet csak akkor tekintik végleg lezártnak, ha az elkövető kilétét bizonyosan megállapították. Október 3 és 23-a között elbzsállatot és teljes legeltetési tilalmat rendeltek el Szabolcs-Szatmábereg megye teljes területén a rókák veszettség elleni immunizálása miatt. Az elbzsállat idején a kutyákat és macskákat úgy kell tartani, hogy ne tudjanak elszökni vagy elkóborolni. A kutyákat csak pórázon szájkosára lehet sétáltatni. A legeltetési tilalom alatt az állatok legeltetését lakott területen belül kijelölt helyen, vagy a település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni. A vándorló legeltetés pedig tilos. A lakosság tájékoztatásáról a települési jegyzők és a járási hivatalok gondoskodnak. Első helyezést szerzett Ladányi Benedek, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének első éves hallgatója a 4. Bordalnok énekversenyen. A megmérettetést a jubileumi 3. Európai Bordal Fesztivál részeként rendezték meg Pécsett. Ladányi Benedek a népdal népies műdal kategóriában bizonyult a legjobbnak. Felkészítői Szitás Kocka Andrea, Citara tanár és Juhász Erika népdalénekes a Zenei Intézet mesteroktatója voltak. A kategória győzelemnek köszönhetően a hallgató fellépési lehetőséget kapott a Kodály Központban megrendezett ünnepi gála koncerten is. A fesztivál záró programján szintén színpadra lépett a helyezést elért énekesek és művészeti együttesek mellett.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

0: Több iskolája is csatlakozott az iskolai bántalmazás elleni piros lap programhoz. Október 2-án a résztvevő osztályok közösen emelték fel a piros lapot, jelezve, hogy elutasítják a bántalmazás különböző formáit. A kezdeményezés azonban nem csak egyetlen napra szól, az egész tanév során közösségfejlesztő és kampányépítő feladatokat kapnak a diákok. Az osztályok saját problémáikat térképezik fel, közös szabályokat alkotnak, majd több kihíváson keresztül dolgoznak az iskola közösség javítására. A vármegyéből többek között Balkányi, Bökönyi, Nagykállói, Nyírbátor és Nyíregyházi intézmények is regisztráltak. Teljesen feloldották az útlezárást a 36-os főút nyíregyházi szakaszán, így ismét korlátozás nélkül lehet közlekedni a Tisza-Vasvári úton. Az érintett útszakasz még szeptember elején zárták le a Simai fűfolyás áttereszének teljes átépítése, valamint a kapcsolódó vízelvezető rendszer korszerűsítése miatt. A munkálatok idején a közlekedőknek kerülő utakat és ideiglenes forgalmi rendet kellett figyelembe venniük. A kivitelezés a terveknek megfelelő ütemben haladt a beruházással, ezért az utat most visszaadhatták a forgalomnak. A tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. Az önkormányzat kasszájába eddig mintegy 36 milliárd forint érkezett ebből az adónemből. Pap László polgármester a szeptemberi közgyűlésen elismerte, hogy az eredeti bevételi cél már nem tartható, és szerinte több más településen is hasonló visszaesést tapasztalnak. A polgármester ismét bírálta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amely Debrecen esetében az induló 500 millió forintról idén 12 milliárd forintra emelkedett. Pap László azt kérte, hogy a hozzájárulást 2027-től fokozatosan vezessék ki. 30 km/órás sebesség korlátozó táblákat helyeznek ki a debreceni Kishegyesi úton a terápiás ház előtti gyalogátkelő közelében. Színes Diana alpolgármester közlése szerint a helyszínen a körzeti megbízottal együtt vizsgálták meg a lakossági panaszokat. A tapasztalatok alapján több autós nem áll meg a zebránál és nem ad elsőbséget a gyalogosoknak, ezért döntöttek a forgalom lassításáról. A környék más pontjain is várhatóak intézkedések a Király és a Hasona utcában, a driftelő autósok miatt a jövőben rendszeresebb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi-Erdei vasúton. A kisvasút járatai a téli időszakban csak az előre meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időszakokban, időpontokban szállítanak utasokat. Vagyis rendszeres menetrend szerint egyelőre nem közlekednek. A szünet a következő tavaszig tart, a menetrend szerinti járatok 2027. május 1-én indulnak újra. Aki addig szeretne utazni a Zsuzsi vonattal, annak az alkalmi programok meghirdetett időpontjait érdemes figyelnie. A vasút tehát nem áll le teljesen, de a következő hónapokban csak rendezvényekhez kapcsolódó külön járatokkal lehet számolni. Új gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés a karon már működő gyógypedagógus alapképzésre épül, és magasabb szintű szakmai módszertan és kutatási ismereteket kínál a hallgatóknak. A program külön figyelmet fordít a tanári felkészítésre, a szakmódszertanra, valamint a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselésére. Az új szak az észak-alföldi régióban egyedülálló, korábban ilyen képzés csak Budapesten volt elérhető. A végzettek később akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre nem mutatták be a Fórum 2 látványtervei Debrecenben, a beruházó ugyanis a lakossági kérdőív eredményei alapján még átdolgozza a terveket. A szeptemberi felmérést több mint 8600-an töltötték ki, a válaszadók többsége zöldebb, tisztább és modernebb sétáló utcát szeretne a Fórum és a tervezett új szárny környezetében. Sokan több fát, árnyékos helyet és nagyobb zöld felületet látnának szívesen. A modern burkolatot és utcaburkolatokat is támogatták, emellett népszerű volt a színes virágágyás, a kaszkád és az ülő lépcső ötlete is. A módosított terveket egy későbbi időpontban ismertetik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Megnyerte a szerbiai Vilotic tornát az U19-es magyar labdarúgó válogatott, amelyben 3 DVSC akadémista is szerepelt. A magyar csapat Romániát 2-1-re legyőzte, Bulgáriával 1-1-es döntetlent játszott, majd a záró mérkőzésen 4-0-ra verte Szerbiát. A debreceni utánpótlás Balasztalos Noel, Szakál Dénes és Tuska Bálint is a válogatott keretének tagja volt. Szakál a szerbek és a bolgárok ellenkezdőként végigjátszotta a találkozót, Asztalos pedig két mérkőzésen is pályára lépett. A csapat novemberben Horvátországban folytatja az Európa-bajnoki selejtezőket, ahol Hollandia, Csehország és a házigazda lesz az ellenfél. Mozgalmas idényen vannak túl a nyíregyházi atléták, több versenyző korosztályos és felnőtt nemzetközi viadalokon is rajthoz állt, miközben az atlétikai centrumban több rangos eseményt is megrendeztek. A szezon tapasztalatairól és az Európa-bajnokságról Vas László, a nyíregyházi sportcentrum atlétikai szakágának vezetője adott interjút a Sunshine FM-nek. A szakember értékelte az elmúlt hónapok eredményeit, valamint a nyíregyházi versenyzők szereplését is. A város jövőre is fontos helyszíne marad a hazai atlétikának, hiszen ismét Nyíregyházán rendezik meg a fedett pályás országos bajnokságot.
2: Az Európa-bajnokságon három tanítványunk volt, egy gyalogló, meg két dobó. Ők várakozásnak megfelelően szerepeltek, nem vártunk tőlük dobogós helyeket. Azt mondom, hogy én elégedett vagyok. Az ifjúsági Európa-bajnokságon két tanítványunk volt, ők egyéni számban meg váltóban is indultak, és kimondottan jól szerepeltek.
0: Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre és a réteges öltözködésre. Jó hír, hogy a napos idő továbbra is jó hatással lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre. A maximumok 21-26 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Oké, csak ebben az esetben is, hogyha nem akarod megvárni az építkezésnél a jelzőlámpát, és inkább letérsz arról a főútról, és bemész a kis utcákba, akkor viszont meg, hogyha én ezt tenném, akkor bennem lenne egy olyan érzés, hogy na jó, ha már kitértem, akkor most már legyen haszna, és akkor nyomom neki, hogy nehogy már akkor ne nyerjek egy 10-20 másodpercet, hogy ez egy jó döntés volt.
2: Hogy igazold magadnak.
1: Igen, és ezért, mint a bolond úgy nyomják neki, és iszonyú veszélyes, tehát itt ezek ilyen lakópihenő övezet jellegű, mert nem vagyok benne biztos, hogy van neki, de hogy 30-nál többel nemhogy nem lehet, nem is érdemes, de nem is tudnál menni, és ott azok szűk utcák, tehát ismerem én is azt a környéket. Sok autó, sok ember, akik ott laknak, iszonyatosan veszélyes, egyik csomópont érje a másikat, tehát a kettő közt lehet, hogy van 100-200 méter, felesleges felgyorsulni, utána stop táblád van, ráadásul olyan szűkek az utcák, hogy tényleg az orrát ki kell tolni az autónak, hogy egyáltalán láss, hogy balról érkezik-e valaki.
2: Igen.
1: Nem tudom, miért csináljátok ezt.
2: Nem, tényleg én is azt mondom, hogy inkább várjon ott egy percet.
1: Nem, elnyomkodod a telefonot, zenét hallgatsz, csinálsz, amit akarsz, a gyerekkel veszekszel, vagy az asszonynál, nem? De nem, mint egy átlagos ember.
2: Az asszonyjal, a gyerekkel, hát így beosztjátok szépen.
1: Te meg kiszállsz.
2: Igen, hétfő, várja, megnézem az órát, kiveszekszik, kivel? Van egy percünk, mindjárt, nem sokára megszűnik.
1: Majd megkérdezem a gyerektől, mi volt a suliban, semmi, oké, na, akkor most már mehetünk.
2: Igen. Amikor a Hungaroringet átadták, utána ott volt ilyen kaotikus a közlekedés, mert nem voltak aszfaltozott utak a parkolóktól, hanem ilyen homokút volt. És édesapámban mentünk, és akkor itt álltunk. Emlékszem, egy magyar nagydíj után valami másfél-két óra volt, csak hogy a parkolóból az M3-as autópályáig kijuss. És hát mellettünk ilyen német turisták, akik jöttek, szurkolók, azok sétálgattak, akik egyébként hát vagy tudták, hogy nem ott kell parkolni, vagy Budapest hével mentek be, vagy nem tudom, de mindig utolértek minket gyalog. Tehát mentünk másfél métert, ők gyalogoltak mellettünk, aztán mi mentünk 10 métert, ők gyalogoltak mellettünk, és akkor egyszer csak így aranyos volt, az egyik bekopogtatott, és kérdezte, hogy
1: vigyünk el,
2: kérünk egy sört, vagy egy fantát, vagy valamit, tudod, és akkor bedobtak egy pár ilyen hideg üdítőt, mondták, hogy hát gyalogosan hamarabb hazaértek, mondtuk, hogy hát azért erre nem mernék fogadni, tehát hogy az ország egyik végébe elérni gyalogosan, de igen, tehát az baromi idegesítő, hogy ott ülsz, és nem haladsz, és nem mész, nyilván ilyenkor, de nem tudtál mit csinálni, ott úgy kellett haladni. Itt is nyilván utána meg, ha majd megépül a körforgalom, mindenki azt mondja, hogy kellett, mert egyébként ott nehéz volt valóban áthaladni, csak hát fogytán a türelem.
1: Tehát igen, de azért fogytán a türelem, mert egyébként alapvetően nem erről volt szó. Tehát, hogyha van egy határidő, akkor az ember jó lelkében akkor összerakja, idegrendszerét felkészíti, és tudja azt, hogy jól van, hát összeszorítom a fogam, meg a fenekem, és akkor 3 hónap alatt itt ez készen lesz, és meg lesz.
2: Már mindenről veszekedtünk az asszony a lakosiba, de most mi legyen? Már kifagytunk a témából. Már
1: nincsen, úgyhogy adjatok nekünk ötletet.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek. László hozta a sporthíreket. Dankó Lacikám.
3: Béla hozta.
2: Ja, bocs, Dankó Laci, László, és így akartam, fordítva akartam. Nem kezdem újra.
3: Jó, oké. Bélám, hoztam a sporthíreket. Bármilyen hihetetlen, nem tudom, hogy 20-45-kor ott leszel-e Budapesten esetleg a magyar-grúz mérkőzésen, vagy Magyarország Georgia most már az újabb nevén. Azt tudtátok, hogy miért lett Georgia Grúziából?
2: Na miért?
3: Annak idején még a szovjet rendszerben állítólag ugye Sztálin is onnan származott abból a területről.
2: Az tényleg így volt.
3: És hogy a szovjet rendszerben nevezték át Grúziává, és hogy ezt a mostani Georgia vezetése kérte, hogy ők szeretnék azt elfelejteni, azt a korszakot, és inkább használjuk ezt. Na most ebben meg az a szép, hogyha egy brit tudósító erről a mérkőzésről tudósít, akkor ő meg Georgiának mondja. Nekünk meg Georgia az inkább egy amerikai állam, tehát hogy az megint egy más. Úgyhogy mi maradtunk azért inkább a grúzoknál, még ha meg is sértődnek.
2: Hát vagy úgy mondjuk, hogy Georgia, de Grúzia.
3: Igen, na hát így akkor. Szóval
2: a grúzok játszanak Georgiában.
3: Így a pontos. Georgiában a grúzok élnek. Köszönjük. És akkor így már összeraktuk. Szóval velük játszunk ma. Fontos lenne a győzelem. Van néhány visszatérő, aki sérülés miatt hiányzott a csapatból, de támadó fronton azért nem állunk jól, legalábbis a magyar válogatott, úgyhogy marad az, hogy valakinek
2: nem épült
3: mindenki
2: fel se Vargaban, senki.
3: Nem, tehát ilyen szempontból nem. Szalai igen, Tóth igen, tehát hogy velük azért lehet számolni, de vannak hiányzókból, például megint, ugye megsérült a legutóbbi mérkőzésen, valószínűleg nem játszhat, így aztán nem vár egy könnyű találkozó a csapatra, és nem vár egy könnyű meccs a szurkolókra sem, akik mennek a régiónkból, mert tudom, hogy sokan utaznak fel majd erre a mérkőzésre, nekik mondom, hogy még mindig van egy felfüggesztett a Törökország elleni mérkőzésen rasszista bekiabálások miatt született döntés értelmében szektorbezárás, felfüggesztés, ez jövő év márciusáig tart. Tehát ha lesz megint atrocitás, akkor az UEFA szektorbezárással büntetheti a magyar válogatottat, az meg senkinek nem lenne jó. Nyilván ugye az ukránok ellen is volt egy kis csetepaté meg mindenféle, úgyhogy hát most sportpszichológus is segíti már a csapatnak a felkészülését, mert tényleg az látszott, hogy kicsit feszültek voltak a fiúk, és emiatt vesztették el a fejüket. Azt mondták a grúzok, hogy ők viszont nyerni jönnek Budapestre, és nagyon hiányzik nekik, döntetlent játszottak Ukrajnával, hogy azt a mérkőzést úgy érezték, hogy meg kellett volna nyerniük. Szeretnénk most ezeket a pontokat itt begyűjteni. Így
2: meg
3: van.
2: Nekünk most a győzelem a...
3: Így van. Mi meg utána Ukrajnával játszunk majd még hétfőn. Tehát, hogy az lesz a következő mérkőzés, és akkor így véget ér ez a nagy üzem, a válogatott szünet. Utána jönnek majd visszatérünk a bajnoki mérkőzésekre. Ugye a régiónkból is több játékos érintett volt. Tegnap például az U21-es válogatottnál, amely nyert. Úgyhogy gratulálunk nekik. Debreceni játékos is, és nyíregyházi játékos is volt az U21-es válogatott. És hát debreceni és nyíregyházi atléták is bőven voltak az atlétikai szezonban Nyíregyházan az atlétikai centrumban, mert hogy több versenyt is rendeztek, és hát úgy tűnik, hogy 2027-ben is a fedettpályás országos bajnokságot majd Nyíregyházán rendezik, sőt van arról szó, hogy esetleg a szlovák bajnokságot is idehozzák, ennek egy szépséghibája van, a Nemzetközi Szövetség előírásai szerint megvan határozva, hogy melyik időpontban kell rendezni az országos bajnokságokat, és a kettő ugye ugyanakkor van, nyilván nem lehet. Viszont azt mondták a nyíregyházi szervezők, hogy részükről megoldható az, hogy korábban kezdenek, nem csak délután vannak versenyek, hanem elkezdik már reggel, két napon keresztül, akkor lehet egy szlovák és egy magyar bajnokság is, ami a nézők szempontjából nem lenne rossz, tehát azért nemzetközi mezőnyt láthatná, ez majd a következő február közepén lesz. Hát a kedvenc csapatodat, a Barcelonát meg úgy tűnik, hogy megbüntetik, mert napvilágot látott egy kis nyomozás.
2: Tényleg?
3: Igen, 2001 és 2018 között mintegy 8 millió eurót fizettek ki a spanyol játékvezetői testület alelnökének. Egyelőre nem nagyon tudták megmagyarázni, hogy mire. Tehát, hogy miért fizettek a spanyol játékvezetői testület alelnökének ekkora összeget. Ha csak nem azt szerették volna, hogy a játékvezetők...
2: Igen, szerintem azt szerették volna, meg kell nézni az akkori eredményeket, meg kell nézni, hogy szerintem azt szerették volna, hogy ne a Real Madridnak fújjanak.
3: És a Real Madrid rögtön jelezte, hogy azonnali eljárást követelnek, most már az UEFA is vizsgálódik, és hát a Real Madrid azonnal azt is hozzátette, hogy ő neki az adjuk a célja, hogy vegyék el az akkor...
2: A Real Madridnak fújtak az utóbbi időben. Az a baj, most
3: a Barcelona meg erre hivatkozott.
2: A Barcelona úgy megerősödött.
3: Lehet, 9 milliót fizettek.
2: Úgy megerősödött a Barcelona, hogy most már nincs erre szüksége.
3: Most már nincs, de akkor viszont még lehetett, és azt mondták a Realnál, hogy ezeket a bajnoki címeket, amiket akkor szereztek, vegyék el a Barszától. Úgyhogy ez a vizsgálat, ez most már tart egy ideje, csak nem nagyon halad. És hát a Barcelona ki is adott egy közleményt, mert rögtön megírták az újságról, újra megnyitották az aktát, és azt mondta, hogy nem nyitották meg újra, még le se zárták. Hát ez a vizsgálat már tart egy ideje.
2: És évekig fújnak a Real Madridnak, és akkor arról nem beszélünk. Tehát, hogy hagyjuk már.
3: Igen. A másik kedvenced Cristiano Ronaldo, már idézőjelben, te annyira nem szereted.
2: Nekem nincs vele bajom amúgy ilyen szempontból. Tehát azt értékelem, hogy ő egy mekkora elhivatott és milyen, hogy mondjam, erős sportember.
3: Hát tehát, meg azért nem véletlenül volt valaki többször aranylabdás, meg rúgott annyi volt a válogatottban.
2: Ez az, aki bárkit ilyen szempontból azért, mert nem abban a csapatban játszik, ami az ő kedvence, elítél ilyen szintű játékosokat, az nagyon buta.
3: Igen, csak nagyon sok ember van, vagy fekete, vagy fehér, vagy Messi, vagy Ronaldo. Tehát ezt a kérdést mindenki felteszi.
2: Jó, vannak viselkedésem, nem úgy csíp az ember, de
3: ez akkor sem volt szerintem szép gesztusa, hogy most távozott a válogatottól. Na. Tehát a Norvégia meccse 30 percig melegítette a kapitány intenzíven, és utána nem állította be, és hát nyilván ezt sérelmezte Ronaldo, leültek, megbeszélték, azt mondta, hogy igen, nyilvánosan elnézést fog kérni tőle, majd a sajtótájékoztató, mert ez nem volt valóban egy szép gesztus. Ezt nem tette meg, sőt, inkább arra utalt a kapitány, hogy ne Ronaldo döntse el, hogy mikor akar beállni, meg hogy
2: mint van. Ez igaz.
3: Igen, és hát ezen aztán Ronaldo megsértődött, összepakolt, Kopenhágában játszottak a dánokkal, előtte hazament, és azt mondta, befejezte, többet nem lép pályára.
2: Ez csúnya,
3: portugál válogatottban. Erre a portugálok ráhúztak még egy lapáttal, a hetes Messi számot odaadták rögtön Rafael Leaónak. Miközben Messi...
2: De nem az, hogy visszavonultatják, vagy valami.
3: Tehát ez viszont tényleg nem szép gesztus. Tehát azért azt megköszönhetnék, hogy ennyi gólt, nem is tudom, majdnem 150 gólt lőtt a portugál válogatottban. És hát Ronaldónak a testvére ki is rakott egy posztot, amit nem ő írt, hanem az egyik kommentelő, és azt mondta, hogy nagyon kicsinyesek a portugál emberek, és gyorsan elfelejtik azt, hogy mi mindent tett ezért az országért.
2: De nem csak a portugálok.
3: Igen, sok, de nekem nekem sem a kedvenc játékosom, de én is azt gondolom, ennél többet érdemel.
2: Lásd, már Szoboszlainak is, hogy neki mentek például.
3: Hát, és pont erről beszéltünk tegnap a Gabival is, hogy gyakorlatilag, ha két meccsen nem játszol jól, akkor már te vagy a legrosszabb.
2: Hát
3: úgyhogy meglátjuk, hogy ennek az ügynek hogy lesz folytatása, és hogy mikor nyilatkozik majd Ronaldo, és árulja el, hogy valójában mi történt ott az edzőtáborban.
2: Hát köszönjük szépen, jó szurkolást kívánunk mindenkinek. Ugye van, ugye a magyar válogatottat kell most nagyon támogatni, biztatni, így a háttérből, lelkileg, vagy akár a helyszínen is. Tegyétek ezt, jó szurkolást, és hétfőn jönnek a friss sporthírek. Köszi, Laci!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
2: De azt hogy csinálod?
1: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni bizonyos ételekkel.
2: Persze,
1: italokkal.
2: Csorog a nyálad. Mert nálad volt.
1: Citrom, ezt
2: tőle tanultam egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen, hát nem is tudom milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
1: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám csinálni.
2: Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. Abban a másodhoz ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
1: Nem
2: akartam. Kiplimo Kimajó nevét nem tudom mennyire ismered, ő egyébként egy hosszú táv futó félmaratont szokott futni, és egész jól teljesít az úriember, vagy illetve teljesített, mert hát az egyik ilyen félmaraton után erős fájdalmai voltak, hát kinek nincsenek mondjuk egy félmaraton vagy egy maraton után fájdalmai.
1: Vagy akár ébredés után.
2: Igen, és ő hazament és bekapott egy gyógyszert, és hát nem nagyon nézte meg, hogy az a feleségének a fájdalomcsillapító gyógyszere volt. Bevette, csökkentette a fájdalmat, jöttek a dopping ellenőrök, és megállapították, hogy tiltott szer volt egyébként abban a fájdalomcsillapítóban. Nem is tagadta, és azt mondta, hogy nagyon figyelt arra egyébként, hogy csak megfelelő táplálékkiegészítőt bevizsgáltat, fogyasztott, stb. Arra nem gondolt, hogy egy egyszerű fájdalomcsillapítón van olyan szer, ami tiltott, ezért aztán dopingvédség miatt most 2 évre eltiltják. Nem tagadta, azt mondta, hogy elkövettem ezt a hibát, nem vádolhatok senkit. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy véletlen. Azt mondja, nem is emlékszem igazából a nevére sem annak a gyógyszernek, csak
1: mondtam, az tudtam, hogy menstruációs fájdalmakra szedik, gondoltam, az enyémet is megszűnt.
2: Jó lehet, így van, és akkor bekapott belőle egyet. Hát voltak itt már olyan trükkök, emlékszel, amikor valakinek a krém volt az, hogy a felesége bekente magát valami testápoló krémmel, és ők utána szexeltek este, és arról ragadt át az ő bőrére, és így került a szervezetébe a tiltott anyag.
1: Na, ez kemény azért.
2: Ezt a sztorit, amit kitalálták, azért az úgy kemény.
1: Tehát ez milyen bőre van annak? Az mindent átereszt. Minden felszívódik a szervezetére.
2: Amúgy rossz is ez, de gondolj bele, hogyha te lennél egy sportoló, és megint úgy látszik ez egy ilyen nap, hogy védjük azért a sportolókat, hogy nem csinálhatsz semmit, hanem gyakorlatilag bárhova bemész egy étterembe, vagy valami, akkor azon elkezded vizslatni, elnézést, nincs benne valami tiltott anyag, vagy valami, amit én esetleg megfogok, vagy valami, és egy ellenőr meg ott lapul valahol a háttérben, és azt mondja, ez az, jó, most megyek, és azonnal elcsípem. Tehát, hogy nem tudom, elmegy Amsterdamba, beleszippant a levegőbe, és akkor már megállapítják, hogy drogozott, vagy. Uh-huh. Szóval szörnyű lehet ez, hogy bármikor éjszaka is rátörhetnek, és azt mondják, hogy már pedig itt vagyunk dopping ellenőrzés, kész.
1: Mert van ilyen, hogy éjszaka
2: van,
1: is.
2: Igen, és mindig rendelkezésre kell állni, és volt olyan sportoló, aki nem doppingol, de azért tiltották el, mert 3-szor nem állt rendelkezésre. Hát nyilván van az.
1: Lehet valamikor aludni is?
2: Vagy bármi.
1: A felkészülések igen, mellett.
2: Igen, tehát, igen. Nyilván nem éjszaka, ez nem jellemző, de azért este ugyanúgy. Tehát, hogy elmész a pároddal bárhova, ülsz egy étterembe, és megjelenik a dopping ellenőr.
1: A színházba leül mellé, és éppen vizeletet kell adnom a első felvonás végén.
2: Tessék kimenni, már nem bírom tartani. De most voltam, akkor megvárjuk a második felvonást.
1: Elfordul-e? Nem, hát ismerem a trükkjeit.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hankó Balázs, láttad?
2: Igen.
1: Láttad? Én néztem, igen, élőben. Ment egy ügyészségi idézésre, majd beülök az autóba, amelynek ajtaja valamilyen oknál fogva, ugye nem zárult, oda zárt a kabátot. Ezt hihette a sofőr szerintem, vagy valami, és 2-3-szor becsapta, majd kövérgázt adott a sofőr. Hát egy gyerek, milyen mémek születtek ebből?
2: Rengeteg született. Volt olyan, hogy a GTA játékba belerakták már ezt a játékot, viszont van itt egy játék. Az a lényeg, kezdj el futni.
1: Igen. És ez az
2: és
1: autó?
2: Hát igen, futsz éppen ja, az autó.
1: De várjál, de,
2: jaj, de elkapod.
1: De igen, embereket várj. Aha, és így nézd, csak irányítan, jobbra megyek, és az NK-s pénzeket, vagy mi kezed?
2: Azt szeded össze.
1: Úgy látod, milyen igen, jól csinálom?
2: Nagyon jó.
1: Nem maradok le, és most már van pénzem is.
2: Igen, és közben fotóznak téged folyamatosan.
1: Igen, mert próbálnak megállítani. Bum, egy sajtóst elkaptam.
2: Hát bocs. Igen, neki mentél.
1: De lehet hírtévés volt.
2: De 52 milliót összeszedtél.
1: Oppá, oppá! Látod? Hát körülbelül ennyi volt az NK támogatások is. A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy ez elmeséli, vagy csak ez egy napszemüveg?
2: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Ez a nagy újítás benne.
3: Hűde kellett ez
1: hogy...
3: nekem.
1: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
3: Igen.
1: Tehát, hogy, hát, mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
3: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newtonméterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newtonméterrel. Ez engem megnyugtat.
1: Na tessék, Laci a gyakorlati
2: de lehet, nem, hogy valaki rajong érte.
3: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen...
1: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
4: So, follow me.
1: Mondd már azt, hogy so, follow me.
4: So, follow me.
1: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
3: ennyi,
1: Laci?
3: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
2: A Sunshine AI
3: szemüvege. Nem, Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
1: Ó, tényleg?
3: Hát nem, az OnlyFansnál. De hogy...
2: Kiesett a kontaktlencs a menet közben, ahogy vezettem. Tehát, hogy kiszáradt a szemem, és az így egyszer csak így kipattott. És...
1: Azt hittem azért, hogy annyira mereztetted a szemed, annyira kerested, nézted a táblát, hogy kiugrott a kontaktlencse.
2: De tényleg olyan jó volt, mert ide esett az arcomra, és ott volt, és mondom, nem már, de ezt már nyilván nem tudod visszarakni, mert hogy nincs nálad folyadék, semmi. Tehát,
1: igen,
2: hogy
1: nálam van, csak van, amikor ki van száradva, nem találod meg, táskában van, közben az ujjadon van.
3: Tehát egy szaunánál is irritálja.
1: Szemmel.
3: Úgy ülsz bent?
1: Tök jó, igen, tök jó, mert melletted ülnek.
3: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent
1: főleg azért.
3: Józsikám, itt vagy még?
1: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem igen, csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz sötétei tapogatni jobbra-balra. Megfogsz valamit, és mondod, hogy ó, ne haragudj, ne haragudj, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsé miatt csukni.
3: Eljátszod a vakot.
2: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
1: Hát ráfogsz valamire.
2: Egy abszolcigére.
1: Érzem, mire fogsz rá?
3: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
1: Igen, akkor kiugrít a lencse.
3: Kicsit arrébb ülnék, mert a kontaktlencse azt írja, az volt, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Gulyás Gergelyt látnák a legtöbben fontos politikai szerepben az ellenzéki oldalon. Két alkalommal is bankszünnapot tart októberben a KNTH. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban, híme a részletek, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A Median friss felmérése szerint Gulyás Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus. A megkérdezettek 39%-a látná szívesen fontos politikai szerepben a jövőben. Torockai László 36, Orbán Viktor pedig 31%-ot ért el. Gulyás július közepén mondott le a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről, és azóta kivonult a közéletből. A kutatás szerint Orbán Viktor egyben a legelutasítottabb politikus. A válaszadók 65%-a nem látná szívesen a politikában. A Median arra is rákérdezett, mire számít az emberek Orbán politikai jövőjével kapcsolatban. A többség szerint aktív marad, de háttérbe vonulhat. Két alkalommal is részleges szolgáltatás leállásra kell készülniük a KNTH ügyfeleinek októberben. Október 17-én este 11 órától másnap délután 1 óráig informatikai fejlesztés miatt nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az ATM-es készpénzbefizetés, valamint az azonnali átutalás és a fizetési kérelmek fogadása. Október 31-én este 11 órától november 1-én délig újabb karbantartást végeznek, ekkor több elektronikus szolgáltatásban lassulás vagy átmeneti kiesés lehet. A bankkártyás vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a bankkártya letiltása ugyanakkor mindkét időszakban elérhető marad. Országos ellenőrzést indítanak a jutállási szabályok betartásának vizsgálatára, miután tavaly a fogyasztói beadványok alapján indult 447 eljárás, 67%-ban jogsértést állapítottak meg. A leggyakoribb probléma a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv hiánya vagy hiányos tartalma volt, de több esetben a jutállási jegyet sem adták át megfelelően. A mostani vizsgálat kiterjed az új tartós fogyasztási cikkekre, a javító karbantartó szolgáltatásokra, valamint az új lakások és lakóépület jutállásaira is. Kiemelten ellenőrzik, hogy a fogyasztók pontos, közérthető tájékoztatást kapnak-e jogaikról és azok érvényesítésének módjáról. Jelentősen gyengült a hazai turizmus teljesítménye augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ami elmaradt az egy évvel korábbi eredménytől. A legnagyobb visszaesést a külföldi vendégeknél mérték, számuk több mint 12%-kal csökkent. Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a mérséklődés. A belföldi forgalom szintén gyengült, de kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forintot tett ki. A kedvezőtlen adatokban az erősödő forint és a külföldi utazások növekvő vonzereje is szerepet játszhatott.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A hajnali órákban mínusz 2-10 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Többször is leállhatnak az OTP bank egyes szolgáltatásai októberben. Németország több mint 1,3 milliárd eurós védelmi csomagot ad Ukrajnának. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal nagy terhelésű tesztje. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Októberben több alkalommal is átmeneti szolgáltatás kiesésre kell számítaniuk az OTP bank ügyfeleinek fejlesztési munkálatok miatt. Október 11-én hajnalban, 18-án szintén hajnalban, valamint 25-én éjfél után több digitális szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válhat. Október 18-án hajnali 1 és 3 óra között az azonnali fizetési rendszer működésében is szünet lesz. A kiesések érinthetik többek között az üzleti digitális alkalmazásokat, az SMS szolgáltatásokat, az internetes kártyás fizetések jóváhagyását, valamint egyes mobil és internetbanki funkciókat is. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek a megadott időszakokra előre készüljenek fel. Több mint 1,3 milliárd euró értékű új támogatási csomagot jelentett be Németország Ukrajna számára, közölte Friedrich Merz német kancellár Kijevben. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint a csomag olyan fegyvereket is tartalmaz, amelyekre az országnak azonnal szüksége van, emellett az ukrán energiarendszer megerősítését és új elfogó drónok gyártását is támogatják. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy jelenleg a légvédelem Ukrajna egyik legfontosabb prioritása. Merz kijevi látogatásán felszólított Vladimir Putyint az ukrajnai háború és a civil lakosság elleni támadások befejezésére, és jelezte, hogy Németország kész támogatni a béketárgyalásokat is. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi legátfogóbb csúcs időszaki terhelését szimuláló tesztje, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az éjszakai próbák során a szerelvények már a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek, utasok nélkül és különböző forgalmi zavarhelyzeteket is modelleztek. A 160 km/órás sebesség mellett működő vonat befolyásoló rendszer megfelelően teljesített. Az utastájékoztató rendszer működése viszont még nem volt kielégítő, ezért azon további javításokat kell elvégezni. A személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. A teszt eredményeit a következő napokban részletesen kiértékelik. Akár jelentős, egyes esetekben 50 vagy 140%-os díjemelés is jogszerű lehet az internet szolgáltatásoknál, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az NMHH szerint a szolgáltatók saját döntésük alapján határozzák meg a csomagokat és azok díjait, ezért ezeket egyoldalúan is módosíthatják, ha legalább 30 nappal korábban értesítik az ügyfeleket. A drágulás oka lehet például egy korábbi kedvezmény megszüntetése, vagy egy díjcsomag kivezetése is. Ha az előfizetés nem fogadja el az új feltételeket, az értesítésre számított 45 napon belül következmények nélkül felmondhatja a szerződését.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy nincs felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali órák miatt felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A maximumok 22-26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

Csak user ez a Sunshine FM, jó reggelt, jó volt Rihanna, 6 óra 35 perc van, közlekedési infók pedig jöhetnek a 0-20-3-16-3000-es SMS és Viber vonalunkra. No hát folytatódik tovább a tavaszias ősz, nem lesz front felettünk. Egyébként jelen esetben 6-7 fokok vannak úgy általában vételkörzetünkben, ebből lesz majd 23, akár 25 fok is, és úgy néz ki, hogyha tovább nem is, de csütörtökig azért jó időnek örvendhetünk, utána már azért kevésbé, tehát lassacskán hozzá kell szoktunk, hogy azért mégiscsak jön az ősz, amelyet majd a tél követ. Egyelőre azért nem vegyem el senkinek a kedvét a hétkezdéstől, úgyhogy legyetek lendületesek, vidámak, fittek, de ettől függetlenül azért öltözzetek rétegesen, és vegyetek részt a ma reggel témájában, ugye már kiosztogatták szeptember végén a dízel támogatásokat, hát de nem csak a jogosultaknak, hanem állítólag benzinesek, elektromos autó tulajdonosok is kaptak belőle, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti megkaptátok-e. Horváth Tamás, Kovalszky meg a Vega pedig megérkezett, jön a Fehér Holló, ti pedig kanyarodjatok rá akkor a Facebook oldalunkra, ott a téma.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Jó reggelt, 6 óra 45 perc van, és hát a Facebook oldalunkon pedig már is megrohamoztátok a témánkat. Állítólag több benzines is megkapta a dízel támogatást, hogy köztük vagy-e ez a kérdés, és ugye a 20 ezer forintos dízel támogatást azt napokkal ezelőtt már elutalták. Bár azt mondják egyébként, hogy itt a NAV szerint nem adminisztrációs hiba okozta a dízel támogatás körüli zűrzavart, hogy mi okozta, azt nem sokára majd kiderítjük. Egyelőre viszont azt mondják, hogy nincs olyan adatállomány, amelyben a gépjármű adatai össze lennének kötve a tulajdonos bankszámlájával, úgyhogy itt többen azt, vagy úgy vélik, hogy ehhez kellett volna egyfajta adatszolgáltatást kérni. Hát ez nem történt meg, aztán, hogy hány benzines és elektromos autó tulajdonos kapott ilyen támogatást, azt kideríthetjük majd együtt, nagyjából Facebook oldalunkon általában azért elég sokan kommentelnek, úgyhogy abból is látunk majd egy képet. Na hát gyertek, és akkor írjátok meg, hogy ti hogy jártatok. Közben persze a Cinema City Magyarország mozi belépőjét is feldobtuk. Ez lesz a mai tét, úgyhogy ha szeretnétek megnyerni, adjatok esélyt egy kis kommentelésre. 0623 3000, ez pedig az SMS és Viber számunk. Közben megérkezett Furacsi, BLR és Szakács Geri.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
6: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: A választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdokkal maradhat el a tervezett iparűzési adó bevétel Debrecenben. 30-as sebességkorlátozás vezetnek be a Kishegyesi út egy szakaszán. Szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi-erdei vasúton. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. Az önkormányzat kasszájába eddig mintegy 36 milliárd forint érkezett ebből az adónemből. Pap László polgármester a szeptemberi közgyűlésen elismerte, hogy az eredeti bevételi cél már nem tartható, és szerinte több más településen is hasonló visszaesést tapasztalnak. A polgármester ismét bírálta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amely Debrecen esetében az induló 500 millió forintról idén 12 milliárd forintra emelkedett. Pap László azt kérte, hogy a hozzájárulást 2027-től fokozatosan vezessék ki. 30 km/órás sebesség korlátozó táblákat helyeznek ki a debreceni Kishegyesi úton a terápiás ház előtti gyalogátkelő közelében. Színes Diana alpolgármester közlése szerint a helyszínen a körzeti megbízottal együtt vizsgálták meg a lakossági panaszokat. A tapasztalatok alapján több autós nem áll meg a zebránál és nem ad elsőbséget a gyalogosoknak, ezért döntöttek a forgalom lassításáról. A környék más pontjain is várhatóak intézkedések a Király és a Hasona utcában, a driftelő autósok miatt a jövőben rendszeresebb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi-erdei vasúton. A kisvasút járatai a téli időszakban csak az előre meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időszakokban, időpontokban szállítanak utasokat, vagyis rendszeres menetrend szerint egyelőre nem közlekednek. A szünet a következő tavaszig tart, a menetrend szerinti járatok 2027. május 1-én indulnak újra. Aki addig szeretne utazni a Zsuzsi vonattal, annak az alkalmi programok meghirdetett időpontjait érdemes figyelnie. A vasút tehát nem áll le teljesen, de a következő hónapokban csak rendezvényekhez kapcsolódó külön járatokkal lehet számolni. Úgy pedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 féléves képzés a karon már működő gyógypedagógus alapképzésre épül, és magasabb szintű szakmai módszertan és kutatási ismereteket kínál a hallgatóknak. A program külön figyelmet fordít a tanári felkészítésre, a szakmódszertanra, valamint a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselésére. Az új szak az észak-alföldi régióban egyedülálló, korábban ilyen képzés csak Budapesten volt elérhető. A végzettek később akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre nem mutatták be a Fórum 2 látványtervei Debrecenben, a beruházó ugyanis a lakossági kérdőív eredményei alapján még átdolgozza a terveket. A szeptemberi felmérést több mint 8600-an töltötték ki, a válaszadók többsége zöldebb, tisztább és modernebb sétáló utcát szeretne a Fórum és a tervezett új szárny környezetében. Sokan több fát, árnyékos helyet és nagyobb zöld felületet látnának szívesen. A modern burkolatot és utcaburkolatokat is támogatták, emellett népszerű volt a színes virágágyás, a kaszkád és az ülő lépcső ötlete is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy nincs felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali órák miatt felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A maximumok 22-26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Hi, what's up? This is

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt és sok türelmet, főleg mondjuk Debrecen egyes területein. A Kishegyesi út, István út kereszteződésében ugyanis nem működnek a jelzőlámpák is. Ráadásul így, hogy kezdődik a csúcsforgalom, az ott eléggé káosznak hangzik. Tehát Debrecen, Kishegyesi út, István út kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Aztán Nyíregyháza térségében a Tiszavasvári utat visszakapták az arra közlekedők. Ismét járható, már nincs lezárás, úgyhogy használjátok bátran. És pillancsatok rá Facebook oldalunkon a ma reggel témájára, ami a dízel támogatással kapcsolatos kérdéseket rejt. Ugye az nem kérdés szerintem mostanra senki számára, hogy szeptember 30-án a NAV elutalta a 20 000 forintos dízel támogatás első negyedét, és hát fontos tudni, hogy ez nem ment teljes mértékben zöggenőmentesen. Ugyan látni olyan történeteket, ami azt támasztja alá, hogy voltak olyanok, akik megkapták a pénzt, de olyanok is, akik mondjuk soha nem voltak dízelautó tulajdonosok, és még elektromos autóval rendelkezők is, de még olyanok is kaptak, akiknek sose volt a nevükön autó. Ennek egyébként több oka is lehet. Azt mondja a NAV egyébként, hogy nem adminisztrációs hiba lépett fel, hanem egész egyszerűen vannak olyan élethelyzetek, amikor a tulajdonos szülő elutalta a gyermek dízelautójának gépjárműadóját, vagy a férje helyett fizetett be valaki, felesége helyett, és hát emiatt lehetett egyébként olykor félreértés. De azt is hozzátették, hogyha valaki nem utalással fizette például a gépjárműadóját, hanem csekken, vagy mondjuk a NAV mobil applikációjában, akkor ebben az esetben, ha nincs bankszámla adat, akkor a postai kézbesítés is megoldható, és hát ezzel akkor meg lesz az 5000 forintos összeg, tehát év végéig a dízel támogatás az elvileg jár azoknak, akik ugye benne vannak ebben a pakliban, hogy január 1-én már dízelautó tulajdonosok voltak idén, és legfeljebb 150 lóerős a gépjármű. Na, a Facebook oldalunkon tehát a kérdés pedig az, hogy megkaptad-e már a támogatást, akár benzines, elektromos autóként, vagy dízel támogatással a dízelautódét. Szóval gyertek, kommenteljetek, és vigyétek el a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Aztán, hogyha van Aurél nevű ismerősötök, akkor ne felejtjétek őket felköszönteni. Biztos vagyok benne, hogy jól lesne nekik, ők a mai névnaposok. Isten éltesse őket nagyon sok szeretettel, és hát szeretettel köszönhetjük ma a napsütést, és azért lesz a főszerep 23-25 fokos csúcsértékekkel. Na meg persze, a jó zenék is reflektorfénybe kerülnek, itt van például Teddy Swims.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben pedig ráfordulunk az egészségünkre itt a Fit percekben. Egy újabb témát versézzünk ki Kristóf Dórával, a Fight Club edzőjével és Pilates oktatójával.
2: A reformer Pilates egyik legnagyobb előnye, hogy a gép ellenállása és támogatása segítségével nagyon pontosan tudjuk szabályozni a gyakorlatokat. Ugyanaz az eszköz lehet könnyítés és kihívás is, attól függően, hogyan használjuk. A reformer során rengeteget dolgozik a törzs, miközben a mozgás kontrollált és precíz marad. Ezért azok számára is érdekes lehet, akik már rendszeresen sportolnak, de azoknak is, akik szeretnének egy tudatosabb, kíméletesebb mozgásformát megismerni. A reformer nem arról szól, hogy hány ismétlést csinálunk, hanem arról, hogy mennyire jól hajtjuk végre azokat.
0: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 123 milliárd forintot fordítana a kormány a nyugdíj és szociális ellátások emelésére. Matolcsy György panaszt tett az este ügyben közölt gyanúsítás ellen. Orbán Viktor szerint politikai bosszú áll Hankó Balázs letartóztatása mögött. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A 2027-es költségvetés egyik fontos eleme lesz a nyugdíj és szociális ellátások emelése, közölte Kármán András pénzügyminiszter az Erdőbényei kihelyezett kormányülésről. A tervek szerint a nyugdíj minimum 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedne, emellett sávosan növelnék a kis nyugdíjakat, valamint az árva ellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást és az időskorúak járadékát is. Az intézkedés összesen 123 milliárd forintba kerülne. A miniszter szerint a fedezetre rendelkezésre áll. A 2027-es költségvetés tervezetét októberben nyújtják be a parlamentnek, a részleteket a hétvégi kormányülésen tárgyalják. Matolcsy György nem fogadja el az Erste ügyében vele közölt gyanúsítást és panasszal ért az ügyészségnél. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét szeptember 22-én hallgatták ki gyanúsítottként egy a Jegybank 2023-24-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. Matolcsy közleménye szerint védője írásban kérte annak vizsgálatát, hogy a gyanúsítás megalapozott volt-e. A volt Jegybank elnök azt is jelezte, hogy eljárási kötelezettségeinek eleget tesz, de az ügy részleteiről nem kíván nyilatkozni. Az eljárás hivatali visszaélés gyanúja miatt folyik, az ügyben több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. Orbán Viktor szerint politikai és kulturális bosszú áll Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter letartóztatása mögött. A volt miniszterelnök egy zárt pártrendezvényen készült felvételen úgy fogalmazott, hogy Hankó azért kerülhetett célkeresztbe, mert miniszterként a kormány kulturális irányvonalához illeszkedő kezdeményezéseket támogatta. Orbán azt is mondta, szerint a jövőben további hasonló ügyekre lehet számítani. Hankó Balázs korábban ugyanakkor azt állította, hogy az NKA támogatásainál nem volt szempont a politikai kötődés. Az ügyészség a volt minisztert az NKA pénzeinek jogtalan felhasználásával és 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány okozásával gyanúsítja, a bíróság pedig 30 napra ellendelte a letartóztatását. Lengyelország továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna területi integritását és az orosz fenyegetések ellenére sem változtat álláspontján, közölte a lengyel külügyminisztérium. Vasó szerint Moszkva az európai országokat próbálja megfélemlíteni és elrettenteni őket Kijev támogatásától. Az orosz védelmi minisztérium közben azt jelezte, hogy fokozhatják a Kijev és más ukrán térségek elleni csapásokat, a külügy pedig a külföldi állampolgárokat és diplomatákat is távozásra szólította fel. A lengyel külügy közölte, kijevi nagykivetségük működésen nem változtatnak, és tovább növelnék a Moszkvára nehezedő nyomást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM. Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angol font deviza középárfolyam az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akárcsak a svájci frank és az amerikai dollár, míg az euró gyengülő tendenciát mutatott. Így az angol fontot 431, az eurót 367, a svájci frankot 394, az amerikai dollárt 326 forintos áron jegyezte a bank. sem várható gyökeres változás az időjárásunkban. Marad a vénasszonyok nyara, száraz idő, zavartalan napsütéssel. Délután 24 fok körül alakul a csúcserték.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: csak jó zene ez a Sunshine FM, 7 óra 40 perc van, itt van Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello!
0: És hát komolyabb fennakadások Debrecen területén. A Kishegyesi út István út kereszteződésében ma reggel nem működtek a jelzőlámpák, aztán a Füredi út Böszörményi úttól a Dózsa-György útig 30 km/órás sebességkorlátozás, egy sáv járható, mert a másikat aszfaltozzák. A városban egyébként Debrecenben több csomóponton és drónokkal ellenőrzik a forgalmat és azt, hogy betartjátok-e a szabályokat, illetve fontos tudni, hogy a Kishegyesi úton a terápiás ház előtt 30 km/órás táblát is kihelyeztek.
1: Na, hétvégén elmentem kipróbálni direkt csak a hallgatóink miatt, amiről panaszkodtak, a zöld hullám és annak hiánya meg a programozás. Azt kell, hogy mondjam, hogy odafelé Létavértes irányába haladtam át Debrecenen, az nem volt rossz, tehát ott azért viszonylag hétvégén azt mondom, hogy normális tempóba és zöld hullámba át tudtam menni, visszafelé pedig nem is értettem egy ideig, hogy miről panaszkodnak a debreceniek, amikor egyébként a Mikepércs felől érkező úton egészen jól lehetett haladni egy ideig. Aztán pedig azt láttam, és az nagyon dühítő volt, amikor állsz a pirosnál, és látod, hogy a következő lámpa az zöld. Tehát ott simán át tudnál menni, de te nem tudsz. Aztán, mikor odaérsz, nyilván akkor meg sietned kell, és most már úgy értettem nagyjából, hogy miről beszélnek. Tehát tényleg nem mindenütt jó a programozás, de hát aztán azt kell mondjam, Nyíregyháza Bermuda háromszögénél, a Debreceni úton, a Lidl-nél, az általam rettenetesen gyűlölt gyalogos lámpa, amit ember nem tart be, mert a biciklis is átgurul a pirosan, meg az autós is ott áll és várja, hogy jöjjön valaki, szóval az a jobbra kisíves, ahol egyébként még gyorsító sáv is van, tehát igazából semmi nem indokolja kivéve azt a biciklist, szóval az a lámpa az töretlenül működött akkor is, ha volt forgalom, ha nem.
0: Ja, a felüljáró lábánál lefelé jövett, pont egyébként, mikor lendületben is vagy ráadásul.
1: Amikor hajtanál ki például a Lidl-ből, és jobbra kisívbe fordulnál a város felé, és nem érted, hogy miért kell állni, miért nem lehet ott azt a lámpát onnan kiiktatni, mint ahogy régen sem volt, és mert ott jobbra van egy gyorsító sáv is, tehát nem akadályoznád az autók forgalmát sem, aztán azt mondták a szakemberek, hogy arra guruló kerékpárosok miatt.
0: Bármikor. Ez olyan, mint az ötös lottó, bármikor bejöhet, bármikor jöhet arra egy kerékpáros, bármikor jöhet egy kerékpáros Nyíregyházán, a Debreceni úti felüljáró, Váci Mihály csomópontjánál, ahol ráadásul lefelé jössz a hegyről, és lendületben vagy, és jobbra kisív, és nem túl sokszor, de az elmúlt 5 évben, vagy 3-szor biztos láttam ott kerékpárost. Uh-huh. Biztos én megyek rosszkor.
1: Igen.
0: Alapvetően biztos óriási tornolás.
1: Ugyanaz egy bringás lehetett a Vasgyár utcán is szerintem. Hihetetlen. Tehát egyébként annyira bolond biztosan van már, is túl van. Túlva lámpákkal, és azt látom folyamatosan, hogy a kerékpáros ott áll, neki piros, az autósnak piros, megunja, és aztán átmegy. Mert az egész egy ilyen másfél méteres zebráról beszélünk. Tehát...
0: Igen, nagyon fő a biztonság egyébként a húsleves mellett. Mindegy. Tényleg jó egyébként, csak az a baj, hogy elkényelmesít bennünket ez a rengeteg segítség, és mikor meg ráadásul nem működnek a lámpák, akkor jön a teljes káosz. Alapvetően pedig egy másik hátulütője is van annak, hogy tele vagyunk már lámpával, közben bambul a figyelmünk, lankadunk, de legalább tudunk Facebookon posztolni, ki tudjuk magunkat sminkelni az első óra előtt. Na, és ezzel kapcsolatban fogunk most beszélgetni, ugyanis hát nem túl közel, de kicsit vételkörzetünkön kívül esik Veszprém, és egy ottani iskola, amelynek a vezetése megelégelte azt, hogy a diákok eléggé szabadosan öltöznek. Ez azt takarja, hogy erős minket használnak, műkörmöt, az öltözködésük sem megfelelő, és mindez egy általános iskoláról.
1: És mindezek fiúk?
0: Nem, de...
1: Az lett volna a szép csavar.
0: De vannak persze olyan országok, olyan iskolák, és na most itt ugye az igazgatóság itt arra hívja fel a figyelmet, hogy azért itt vannak a 6 éves korosztálytól a 15 éves korosztályig mindenki fellelhető ebben az általános iskolában, mint általában az általános iskolákban, és hogy nem megfelelő ez, hogy túl erős minket használnak, és hogy itt a szülői felelősség kérdése is szóba kerül. Eleinte egyébként itt a felhívás például elektromos rollerekre irányult, hogy ott a felnőttek is védőfelszerelés nélkül száguldoznak, akkor mit várunk, ha gyerekek is ezt látják a szüleiktől, és hát szintén zenész az öltözködés is, főleg a lányoknál, hogy ilyen szabadosan öltözködnek. Nem tudom, annak idején, én már nem emlékszem, talán annyi van meg, hogy volt egy a ballagásunk, 14 évesek voltunk, 1998-at írunk, és azt mondta az osztálytársam, hogy nézd már, Nórin tanga van. Mondom, ezt honnan tudod? Azt mondja, látom. Na, nekem utána egy pár év kellett, hogy rájöjjek, hogy mi az a tanga. hanga egyáltalán, mondom, 98-ban járunk. Tehát,
1: hogy... Nyaktól lefelé kell keresni, és nem felfelé.
0: Igen. Fogalmam sincs, hogy miről volt szó, nyilván de mondtam más... neki, hogy ja, persze.
1: Igen, más világ. Egyébként az egyik veszprémi kislánya találkozhattam a Mikepécsi úton, mert kisminkelve egy tök szép aranyos kislány, 40-nel úgy suhant el mellettem a rollerrel, miközben én haladtam a motorral, mint a szél.
0: Hát azért megfolyt a szemfesték, és gyorsan haza kellett
1: menni. Mindenféle védőfelszerelés nélkül, és mondtam, hogy atyavilág, de kár ezért a szép arcért, hogyha egyszer nagyot esik. Tehát, hogy gondoljon ebbe is bele. Na mindegy, nem rollerezünk ma, inkább sminkelünk. Érdekes ez. Én azt mondod, hogy felmerül a szülő felelőssége is, szerintem kimondottan a szülő felelőssége.
0: Ő veszi meg.
1: Hát, nyilván nem lehet ott egész nap. Ismerjük a gyerekeket, milyenek. Az én lányom is simán megcsinálta, mondtam neki, úgy mész be az iskolába, sapka rajta, tél volt, kabát összehúzva, persze, oké, kiszállt a kocsiból, minden. Mentem érte, nyilván egy sarokkal arrébb álltam meg, mert csak ott volt parkolóhely, és látom, hogy jön a barátnőjével, sapka nélkül, kicipzározott kabáttal, mintha nem lett volna semmi, majd a sarokra befordulva, mert azt hitte ott állok, felhúzva, sapka elővéve, felvéve, és én úgy röhögtem, és mondtam neki, hogy figyelj ide, nem miattam kell az a sapka, meg az a begombolni a -3 fokban, nem azért, mert ne fázd meg.
0: Hát de abba te szoktál letolni, csak miattad kell.
1: Röhögtünk rajta én nagyon.
0: Figyelj, annak idején Prodigy divat volt az én fiatal koromban, és nem tudom megvan, hogy ilyen brutál hosszan tüssibe fel
1: igen,
0: volt így.
1: Igen.
0: De a fejtetőn ilyen 6 vagy 8 ilyen szúróka volt így felzselézve. Na, én annak idején jártam hittan oktatásra, és hát ott az atya megszólta azt, hogy ez azért mégsem az igazi, legalább ne így jöjjek már. Aztán nyilván a szülők fülébe is belejutott, és akkor ugye ők is ettől eltiltottak. Na, mi történt? Ugyanúgy felzselézve mentem mindenhova, ám mikor hazaértem, és amíg felsétáltam a 6. emeletre, mint az őrült, kezdtem el kifele lépni az a hajamból, túrtam belefele, de közben az meg olyan betonzselé volt.
1: Ugye, hogy te is megcsináltad.
0: Persze.
1: Nem tudom.
0: És mindnélkül elmegy a gyerek, és a
1: és
0: szünetben fogja.
1: A szünetben. Pontosan. Így van. Hogyha tiltják, akkor szerintem ez még... rosszabb, vagy nem tudom. Inkább jobb lenne elbeszélgetni velük, és akkor azt mondani, hogy gyerekek, ez, ha most isminkeled magad, és így jársz iskolába, akkor hogy fogsz menni egy bálba? Vagy hogy fogsz menni egy másik, egy ünnepségre, vagy ilyesmi, ahol tényleg azt kellene...
0: Ugyanúgy fogsz kinézni, mint a hétköznapokban, hát
1: igen,
0: látod?
1: Igen, mi meg fiúként rácsodálkoztunk erre középiskola elején, mikor sminkbe jöttek a legyen, hogy azta. Hát nem is gondoltam, hogy ilyen jó csaj, miközben egyébként hétköznap nem sminkel, nem néz ki semmi, nem tűnt fel. De ott, amikor csinos ruhába szépen felöltözve, adjuk meg annak az eseménynek a rangját, nem menjünk minden hétköznap úgy. De hát nyilván más világ. Azt is tudom, hogy volt olyan, nálunk is volt olyan tanárnéni, aki például kimondottan tiltotta a körömlakkozást. És akkor ugye elmagyarázták, hogy oké, de egyébként az a kislány meg rágja a körmét. De amióta ilyen szintelen lakkal lekenik, azóta viszont nem rágja, mert hogy...
0: Mert nem bírja elrágni.
1: Na, akkor
0: az
1: és akkor ő rábólint, hogy jó, akkor ilyen szintelen lakkal lehet. Na de hát egy idő után már a szintelen lak egyre sötétebb lett, aztán már jött a különböző, mint a, én azzal nem, nekem azzal nincs bajom, hogy most a igényesen legyen megcsinálva. Nyilván nem egy 8 éves kislányról
0: de
1: beszél.
0: De itt géllakokról van szó, meg műkörmökről, nem csak arról, hogy le van festve a körme, hanem itt már körömépítésről van szó. Aztán ami még fontos lehet, hogy az iskola házi rendje, itt a Veszprémi Általános Iskoláról van szó, tiltja a piercing használatát látható helyen. Mondjuk azért egy testnevelés órán azt gondolom, hogy az úgy nem annyira veszélytelen. Mert ott még akár bajod is eshet belőle, hogyha a piercing valóban beleakad. Aztán az iskola javaslata a továbbiakban például felső testet takaró póló ing, fehér nemű ne legyen látható, kerülendő a pántos és a haspóló, aztán szoknyáknál, illetve nadrágnál, aminek a nagy része ruhaanyag, ezt itt nem is értem, hogy ez itt mire akar kiukadni, smink nélküliség, illetve diszkrét elsősorban a bőrhibákat elfedő korrektor, amennyiben indokolt. Na már most egyébként azzal, hogy a lányok sminkelik magukat általános iskolában, azt érik továbbra is el, hogy egyébként is a fiúk később érő típusok, hogy a fiúk azok végképp gyerekeknek tűnnek mellettük, ők meg már 13-14 évesen, 18-20 éves nőnek.
1: Abszolút, igen, ezzel egyetértek, hogy tényleg a mai 14 évesek úgy néznek ki, mint mondjuk a mi időnkben annak idején egy 19 éves. Tehát, hogy nehéz már különbséget tenni. Úgyhogy ők nagyon-nagyon korán kezdik. Hát a fiúknál meg nem tudom. Tehát ez a piercing, meg a többi, hát fegye ki, tesi órán.
0: Tehát, hogy... Hát mondjuk a fiúknak nem igen van piercingjük, inkább ez ilyen lányos dolog.
1: Szemöldöknél szokott, vagy nem tudom, hol
0: szokott. Fülbevaló, ja, hát fülbevaló. Én akartam, én mindenképpen akartam.
1: Van ez a, mi ez a fülcimpatágító?
0: Igen, igen, igen, igen. De tehát, hogy kevés gusztustalanabb dolgot láttam már életem során,
1: de... Be. De nem tudom. Szóval, igen, változik a világ, meg valamilyen szinten azért, mikor arról beszélünk, hogy a nagy demokrácia, meg a nagy egyenlőség Amerika és stb., és egy csomó iskolában meg ugyanolyan egyenruha van, és kötelező azt viselni. Nincs megszabva, egyébként nagyjából ennyi van, hogy van egy bézs nadrág, hosszú nadrág, uh-huh. vagy esetleg nyáron rövid nadrág, bizonyos iskolákban, meg van az iskolai pulcsi, vagy póló, és akkor nagyjából abban megy. Tehát ott meg megszabják. De hát amikor nálunk kötelező volt az iskola köpeny, mi is ezt csináltuk, azonnal lázadtunk ellene, hogy végül is köpeny. Milyen köpeny ez? Munkás köpeny. Na de hát az nem volt előírva, hogy nem lehet munkás köpeny, ami földig ér. És akkor te voltál a menő, mert neked nem az a nylon köpenyed volt, hanem egy ilyen földig érő, amiben
0: fehér,
1: egyébként
0: professzor köpeny.
1: Igen, amiben a háztartási boltban az eladók flangáltak fel alá, de neked sikerült szerezni valahonnan egy olyat okosba, és akkor azzal mentél, hívott rögtön az osztályfőnök, hát ez nem jó, és mondtam, de hát az volt az előírás, hogy köpeny legyen.
0: Ja, ez ugyanaz a köpeny tanárnő, csak ki lett mosva, aztán ilyen
1: kinyúlt.
0: Furán száradt, a színe is elment, hosszabb is lett.
1: Meg lehetett magyarázni, hogy ez sokkal kényelmesebb, mint az a nylon, mert ez egyébként ilyen félig már majdnem pamut.
0: Jó egyébként, mert abban olyan szépen bele lehetett büdösödni abban a nylon.
1: Meg hát lobogott utána, olyan, mintha egy balonkabátba lettél volna egész. de mégis különleges volt, és akkor így, de ugyanez, hát a mi időnkben volt az, hogy mindenki vagy depes módos volt, vagy brosszos volt, és akkor nyilván...
0: Rárag idején Britney Spears-es volt.
1: Az már egy más generáció.
0: És minket az ezt bírta el.
1: És akkor így mindenkinek úgy volt, fel volt nyírva a haja, felül egy kicsit vetupi, olyasmi, mint te. Te elmennél egy depes módosnak egyébként ezzel a hajjal.
0: Ezzel már el lehet
1: menni. Ezzel, az már olyan, mint Dave Gehennek.
0: Akkor már is kérek egy időpozitú fodrászhoz.
1: Tehát az már simán elmennél. Úgyhogy akkor ez volt a divat, de hát akkor meg ezt szólták meg, hogy alul, vagy oldalfenyő. Akkor jöttek a skinheadek, amikor vagy időben az volt, és akkor kopasz voltál, vagy kopaszak voltak, vagy jöttek a pánkok, akiknek a hajuk be volt. Tehát minden évben, vagy minden generációnak meg volt a saját ilyen polgárpukkasztása. Igen, igen.
0: Egyébként visszatérve a műkörömre, röplabdázás vagy kosárlabdázás esetén sem annyira indokolt, tehát hogy akkor már nem tudsz úgy játszani, vagy már nagyobb esélye megsérül a körmöd.
1: Hát nem kell azt olyan baromi hosszúra hagyni, de hát erre mondtam azt, hogy amikor azt látod, hogy a sprinter csajok, akik leállnak oda, a világ legjobbjai, az amerikaiak például letérdelnek a térdelő rajtnál, és akkor ilyen hatalmas körmökkel, sminkkel, hosszú póthajjal, meg mindennel, akkor ezt látod a tévében is. Tehát, hogy mégis lehet úgy is sportolni, meg egy rakás nyaklánc meg fuksz a nyakukba. Szóval nehéz ez szembe menni azzal, amiket egyébként a TikTok trend diktál. Csak hogy mondjak egy érdekességet, hétvégén egyik ismerősöm, aki egyébként egy boltban dolgozik eladóként, ő mondta, hogy a TikTokon megjelent most valami nadrág, amiben az ő márkájuk van valami szupersztár, és azt mondta, hogy 250 darabot raktak ki a polcra a hétvégén, mind a 250-et elvitték, és menni kellett hátra dobozokat kibontani, stb., mert jöttek az emberek, nyilván ez egy fővárosról beszél, uh-huh. meg fővárosi boltról, de jöttek csak ennek köszönhetően, hogy valamelyik ilyen TikToker azt a nadrágot viselte.
0: Ugyanez a dubai csokival is, hogy mindenkinek az kellett, nem volt, most meg ott rohad rá mindenkire a polcon, mert nem kell már senkinek.
1: Mert egy különleges volt, igen.
0: Igen, ennyit. Na jó, 7 óra 53 perc van, megyünk tovább jó zenével, hogyha hozzánk szólnátok, akkor ne habozzatok 0623 16 3000, megjött közben Ruzsa Magdi. Kinek

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, sok türelmet, mi újság Debrecen úthálózatán. Horváth László gépjármű szakoktató már is felvilágosít bennünket. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos óriási forgalomban azt mondanám, hogy sietünk, de nem tudunk csak lépésben haladni a város egész területén. Vannak különösen neuralgikus pontjai a városnak, így például a Összörményi út kereszteződésétől egész a Egyetem Sugár út kereszteződésig 30 km/h sebességkorlátozás van, illetve a jobboldali forgalmi sávot aszfaltozási munkálatok miatt lezárták. Több helyen drónokkal ellenőrzik a nagyobb csomópontokban a közlekedést a rendőri egész héten történő ellenőrzés kapcsán. Hát nagyon nagy türelmet és kitartást és balesetmentes közlekedést mind kívánok mindenki számára.
2: László, nagyon köszönjük!
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Holtan találták meg a szeptember végén eltűnt debreceni férfit. Több hetes programsorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Debrecen idén is csatlakozott a Busza Hungarika ösztöndíj programhoz. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Holtan találták meg azt a 41 éves debreceni informatikust, aki még szeptember 27-én tűnt el. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit a Vekerító környékén találták meg, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség a halál eset körülményeit hatósági eljárás keretében vizsgálja, további részleteket egyelőre nem közöltek. A férfi eltűnése után nem csak őt, hanem az autóját is keresték, a járművet a hírek szerint szintén megtalálták. A hatóság jelenleg azt vizsgálja, mi vezetett a férfi halálához, és az ügyben később adhatnak további tájékoztatást. Több hetes rendezvénysorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A megemlékezések szeptemberben kezdődtek, és október végéig számos helyszínen várják az érdeklődőket. A programok között kiállítások, filmvetítések, előadások és középiskolásoknak szervezett vetélkedők is szerepelnek. Az október 23-ai városi megemlékezés a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik, majd az egyetem téri 56-os emlékműnél Papp László polgármester mond ünnepi beszédet. A jubileumi esemény sorozat részeként több helyszínen koszorúzásokat és mécses gyújtásokat is tartanak, emellett színházi előadásokkal és ünnepi hangversennyel is felidézik a 70 évvel ezelőtti eseményeket. Debrecen önkormányzata idén is csatlakozott a Busza Hungarika felső oktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A kiírás október 5-től érhető el, a pályázatok benyújtási határideje november 5-e. Kétféle támogatással lehet jelentkezni, az A típusú ösztöndíjat a Debrecenben élő hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos felső oktatási hallgatók igényelhetik, a támogatás 10 hónapra szól. A B típusú pályázat az érettségi előtt álló vagy már érettségizett, de felső oktatásban még fel nem vett fiatalokat célozza. Számukra a támogatás akár 6 egymást követő tanulmányi fél éven keresztül is folyósítható, amennyiben 2027-ben felvételt nyernek és megkezdik tanulmányaikat. Az Európai Unió törvényszéke elutasította a 6 magyar egyetem köztük a debreceni egyetem keresését, amelyet az uniós forrásokból való kizárásuk miatt nyújtottak be. A luxemburgi testület döntése szerint az Európai Unió tanácsa jogszerűen korlátozta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok finanszírozását. A bíróság megállapítása szerint az intézkedés hátterében a jogállamisági elvek és az összeférhetetlenségi szabályok megsértésével kapcsolatos aggályok álltak. A törvényszék azt is kimondta, hogy a korlátozás pénzügyi jellegű intézkedésnek számít, ezért önmagában nem sérti a tudományos élet szabadságát. Hajdú-Böszörmény vezeti a hajdú-bihari települések rangsorát a mobil hulladék udvarokban leadott hulladék mennyisége alapján. Február eleje és szeptember 19 között a városban 83 tonna hulladékot adtak le 1484 alkalommal. Hajdú-Biharban összesen 14 település vontak be a szolgáltatásba, amely egyelőre tesztüzemben működik. A mobil hulladékudvarokban többek között lomot, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot, papírt, üveget, festéket és használt sütőolajat lehet díjmentesen leadni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A sosem várható gyökeres változás az időjárásunkban marad a vénasszonyok nyara, száraz idő, zavartalan napsütéssel, délután 24 fok körül alakul a csúcserték.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Úgyhogy jó helyen vagytok, most már maradjatok, 8 óra 13 perc van, hogyha pedig közlekedési információ küldésének lehetőségét kihasználva élnétek SMS és Viber számunkkal, akkor 0623 16 3000 az információs vonalunk. Hát azért, mert elkezdtem egy módon, aztán belekavarodtam, és utána eszembe jutott a többi szó, amit ismerek, nagyjából körülbelül ennyit ismerek, úgyhogy szerencsésen tudtam egymást után pakolni.
2: Meg már félig, meddig már a Fidzsi-szigeteken jársz.
1: Hát igen, képzeletben. Bár azt még nem néztem meg, hogy melyik irányba kellene, hogy a szélkakas merre álljon.
2: Balra. Előbb-utóbb majd körbe mész, aztán kész. Tegnap láttam egyébként pont egy kis dokumentumfilmet, hogy Kolumbusz hogy fedezte fel annak idején Amerikát. Hát az egy hihetetlen egy nagy csaló ember volt. Tehát, hogy mindent meghamisította. Térkép alapján ő nagyjából kiszámolták egyébként, hogy hány ilyen arab mérföld, azt hiszem, hogy milyen a távolság. Ő azt az arabot azt úgy, ahogy van, lehagyta, és a normál mérföld az sokkal kevesebb. És így akkor így nem volt olyan nagy rökönyödés, amikor előadta, mert a portugálok elhajtották a portugál király, de a spanyol azt mondta rá, hogy jó, akkor adok három hajót, induljatok el. Hát ebből a Santa Maria az alkalmatlan volt egyébként ilyen tengeri közlekedése hosszú távon, valahogy csak evickéltek, és mindent megkamisított a végén, és akkor a matrózoknak is végig, mikor kérdezik, ott vagyunk már, persze már, más, már a vége már az volt, most már csak három napot adjatok. Tehát, hogy érjünk oda, és csodák csodájára pont szerencséje volt, mert egyébként vissza akartak fordulni, csak ő leszereltette azt a vitorlát, és hogy ne lehessen visszafordulni.
1: Oké, de bennem mindig volt egy ilyen kétel, hogy akkor végül is Amerigo Vespucci fedezte fel Amerikát, vagy Kolumbusz Kristóf?
2: Hát Kolumbusz, ha jól emlékszem, Szalvadornál vagy hol kötött ki. Tehát, hogy azon a részen. De egyébként igen, tehát Kolumbusz volt inkább az első. A magát, az amerikai kontinenst azt azért nevezték el Amerigo Vespucciról. De akkor már nagyjából sejtették, hogy merre

0: menni, meg hogy kell menni. De hát csak hogy érezd az akkori technikát, meg technológiát, úgy mérték a sebességet, hogy a hajó orrában lévő matróz köpött egyet a vízbe, és az, ahogy végigment a hajó mellett, közben mérték, hogy ez hány másodperc alatt megy végbe, de hát a másodperc mutató sem volt, meg semmi, hanem homokóra. És ezzel tudták megsatszolni nagyjából, milyen sebességgel mennek. Igen ám, de ez a homokóra mérte azt is, hogy mikor van őrségváltás. Ezért aztán az őrök előszeretettel fogták, és a felénél megfordították, mert azt mondták, hogy a francsa fog ennyit őrködni, jöjjön a következő. Így aztán így teltek, múltak. Egy nap az így nem 24 órából állt, hanem náluk sokkal hamarabb lepörgött, mert az óra alapján. Aztán a párás levegőben még ez a homok össze is csomósodott. Aztán volt, hogy egyszerre zuhant az egész. Tehát így, hát ez hihetetlen volt.
1: És amikor azt hiszed, hogy hát jelentéktelen az életed, nem mentél semmire, nem vitted semmire, csak állsz egész nap a szalag mellett, akkor képzeld el, hogy volt olyan, aki a hajó orrában egész nap csak köpködött.
0: Igen, de hát a csúcs az nekem az volt, amikor elfordultak valamilyen irányba, és akkor így mondták, hogy de hát a Sarcsilla felé kellene mennünk. Hát az az egy tájékozódási pont volt. Hát a Kolumbusz simán elmagyarázta, hogy nem, a sarcsillag az folyamatosan mozog és változik. Tehát, hogy az arrébb megy az égbolton, és mi jó irányba haladunk továbbra is, csak az a sarcsillag ment arrébb. Jó, hát ezt még nem hallottuk, de akkor biztos így van.
1: De amúgy igaza volt, persze, mert az sosem ugyanoda esik
0: hát,
1: minden órában. Okay,
0: de ő megmagyarázott mindent gyakorlatilag, úgyhogy hát hihetetlen egy ember volt. Én sem gondoltam, hogy ekkora. És aztán utána, nyilván persze ez a mai tudásunk alapján már, hogy
1: nagy léhűtő volt.
0: Megszédített sok ember.
1: Árpa Attila nem leszármazottja?
0: Igen. De nem tudom, de a csúcs az volt, kiadták, hogy aki először meglátja a földet, az élete végéig nyugdíjat kap, és ilyen életjáradékot, és hogy ezzel is motiválja a matrózokat. Nyilván az első ember, aki meglátta, már nem emlékszem a nevét, de fel is jegyezték a hajónaplóba, hogy ő volt az, aki meglátta. Mire Kolumbusz, mikor megérkeztek, kikötöttek, akkor közölte, hogy nem, ő a messzelátójával már sokkal hamarabb látta azt a földet, ezért neki jár az életjáradék. Kész, csodálom, hogy egyáltalán nem ölték meg ott azonnal.
1: Furcsálom egyébként, hogy ezzel foglalkozott, és nem politikus lett, mert ugye a játék közben változtatjuk a szabályokat, az inkább rájön.
0: Simán lehet. Mi van a Fidzsi-szigetekre?
1: Hát már nem olyan fontos.
0: mert oda
1: indultál. Sokkal érdekesebb volt. Na, ugye a Fidzsi-szigeteken eltűnt 40 kg kokain, és illetve tehát kezdem az elején. Jó 7 évvel ezelőtt letartóztattak egy férfit, találtak nála közel 40 kiló kokaint. Na most a Fidzsi-szigeteken ezt 23 év szabadságvesztésre ítélik, de időközben hatályon kívül helyezték az ítéletet, de mégis úgy döntöttek most idén augusztusban, hogy akkor a legfelsőbb bíróság visszaállítja az eredeti elmarasztaló ítéletet és a büntetést is. Na akkor nézzük meg a bizonyíték raktárban, a bíróság bizonyíték raktárában ellenőrizzük le, hogy akkor na mégis mi az, ami ellene szól. Hát mire megnézték, addigra a 39 zacskóból már nem volt meg csak 32, 7 eltűnt, és az igazságügyi szakértők megvizsgálták a maradék 32-t, amiben meg liszt volt. Most konkrétan akkor igazából nincs ellene, a fickó ellen nincs semmi a bíróságnak.
0: Mennyit ült addig?
1: Hát csak a 7 évet bent
0: vagy
1: volt
0: 7 év alatt eltűnt gyakorlatilag a bizonyíték?
1: El. Azt nem tudni, hogy mikor tűnt el. Tehát az is lehet, hogy már az első évben eltűnt, és utána...
0: Nem tűnt fel, hogy a raktár környékén mindenki rettenetesen pörög és nagyon vidám. Tehát, hogy ott aki őrizte ezt a bizonyíték raktárt. És
1: nem, én csak
0: és
1: úgy tudom elképzelni.
0: Már mindenki sportkocsival kezdett el járni.
1: Úgy tudom elképzelni, hogy egyszer csak a bíróságon megnyitják az ülést, és felmegy a pulpitusra Dolcs Tamás, és azt mondja, dirgeszt. Nekem ez jutott eszembe, így a
0: nem tudom,
1: szerről.
0: Tehát így eltűnnek a dolgok, tehát így...
1: A Vája bíróságon amúgy eltűnt utána, most szeptember 30-án 13 kiló kokain is. Mi van ott azon a bíróságon?
0: Nem tudom, de az a nagyon vidám bíróság lehet. Nagyon jól nyomják. És akkor most mi van? Nincs bizonyíték. Gyakorlatilag eltűnt. Akkor most ártatlanul ült, nem ártatlanul, de hát nem tudják rá bizonyítani, hogy főnök, hát volt nálam pék vagyok, amúgy. Nem nézték, hogy lehet, hogy csak egy pizzériát üzemeltet, 32 kiló pizzaliszt, most az is ott van megromolva, bezárt azóta minden.
1: Benne más kérdés merült fel, tehát az, hogy azzal takaróznak, hogy mentek és leellenőrizték, hogy de mit kellett azon ellenőrizni, hogy annak idején 19-ben kokainként vitték be a bizonyíték.
0: Minden nap meg kellett kóstolni.
1: Én azt gondolom, hogy ezek minden nap minőség ellenőrizték.
0: Igen, igen. És akkor figyelj már, mennyit vittél fel, mert egy lapáttal. Vigyünk fel egy zsákkal, hát nem kell annyi szaljon, vigyünk, jó. És akkor felvittek, szépen eltűnt 30 kiló.
1: Amikor minden nap ellenőrizgeted, és egyszer csak rájössz, hogy ez liszt. Na akkor várjatok, akkor ezt hogy adjuk be a többieknek, hogy ezt mi honnan tudjuk, hogy
0: vagy,
1: ez liszt?
0: Vagy nem, hanem már eltűnt, tudod, egy zsák, de valamit tegyünk helyére, mert fel fog tűnni. Tehát jön majd a következő ilyen ellenőr, és akkor azt mondja, na az az igazi szívás.
1: Ez van,
0: aki lement, és utána rájött, hogy hát ebben meg liszt van.
1: Nem, ez igen, ez 7 évig dézsmálták a 40 kilót, szerintem itt ez lehet.
0: Na jó, de az igazán pehkes az lisztet vitt fel magával. Azt mondja, te nagyon hülye, azt mi vittük le egy éve. Ó, tényleg.
1: Na vidd vissza szépen.
0: Mit akarsz dagasztani?
1: Úgyhogy, így... Úgyhogy nagy bajban van a bíróság, hát nyilván akinek a bizonyíték raktárhoz van bármi köze, mert ráadásul biometrikus beléptető rendszerre működik, és hát innentől kezdve meg kamerarendszer, nyilván vissza lehet majd ellenőrizni, hogy kik voltak azok, akik mindig hát púderes orral jöttek.
0: Hát, mi van a hátán? Egy ilyen 30 kilós nagy lisztes zsák alatt jön, húzza maga után a port végig.
1: Na. Mi az? Az csak a mapej csempen a kasztó.
0: Édes Istenem.
1: Na, úgyhogy Fidzsi-szigeteken ez a helyzet a bíróságon, remélhetőleg máshol azért jobban őrzik a bizonyítékokat.
0: Biometrikus beléptető rendszer. Így hívják a lakatot?
1: Igen, igen, igen. De az nem tűnt fel senkinek, hogy mindenki szipog. Mindenki így jár a bíróságon.
0: Ó, Istenem.
1: Minden esetre nagyon gyorsan döntöttek az összes ügyben.
0: Megvan.
1: Bűnös, ártatlan, bűnös, ártatlan. Így ment, futószalagon ment a bíróságon az ügy.
0: Hát, gyanús nekem. Onnan indultunk, hogy Kolumbuszon egy léhűtő van, rosszabb. Mm-hmm. Na, megvannak a leszármazott. Látod, te kérdezted, hol kötött ki? A Fidzsi-szigeteken, ott van, és ott jönnek a rokonok. Azóta is börtönőr, vagy mi az, bírósági, biztonsági őrként.
1: Vagy ki tudja, hát hogyha lesz bővebb infónk az ügyről, akkor mindenképpen beszámolunk róla. Közben pedig, hogyha rá pillantanátok a Facebook oldalunkon a témára, akkor kommenteljetek, azzal ugyanis esélyt adtok arra magatoknak, hogy megnyerjétek a páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. A kérdés pedig az, hogy a Deezer támogatást megkaptátok-e, akár jogosultak vagytok, akár nem, ugye felröppentek itt hírek, hogy elektromos autó tulajdonosok is kaptak, benzines autó tulajdonosai is kaptak ebből a támogatásból, ám emellett van, aki dízelesként mégsem kapott, úgyhogy van itt egy kisebb fajta káosz, bár rajta vannak az ügy kidolgozásán, hogyha pedig válaszoltak a kérdésre, akkor tegyétek meg, megkaptátok emel a dízel támogatást. Tim Impala és Jenny pedig megérkezett, ez pedig nem más, mint a Dracula.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást, mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Láttad a hétvégén a Forma 1-et? Hát, nem láttad.
2: Tévét se kapcsoltam.
3: Malajziában rendezték, és hát furcsa volt. Kettős érzés van bennem, mert a Netflix feldobta azt a dokumentumfilmet, ami 1994-ről szól, és Mihály Schumacherről.
2: Láttam az ajánlóját.
3: Na, nézd meg az egész filmet. Szerintem ajánlott azoknak, akik csak ezt a modernkori Forma 1-et látják, és nem láttak régit. Mert ha ezt végignézik, akkor tudják, hogy a régi Forma 1 rajongók miért sírják vissza. Nem csak a motor hangot, hanem az előzéseket, a csatákat, a test-test elleni küzdelmet, már amennyire lehet ilyet mondani egy autóversenynél. És ehhez képest jött a vasárnapi mostani futam, ahol esett az eső, és az autók nem tudtak elindulni, mert a felvezető körben tömegesen álltak le. Ennyit az új elektromos éráról, az esőt nem bírták.
2: Beázott, egyen meg.
3: Először ez volt a mindenkinek a gondot, aztán kiderült, hogy szoftverhiba. Mondták, hogy parkoljanak le az autók, nagy nehezen beelvickéltek egyébként a Box utcába, és szoftver frissítést küldenek mindegyik autóra központilag. Uh-huh. Ezt meg kell várni, amíg lehet. Nyilván ezt nem tudtuk, tehát senki nem tudott semmit, hanem volt egy fél órás, 40 perces várakozás, és vártuk a csodát, hogy egyébként el fognak most rajtolni, vagy nem. Weber Gáborék is beszéltek már mindenről, mindenki találgatott, majd utána kiadott egy közleményt az FIA, hogy hát az volt a probléma, hogy esőre volt állítva a szoftver, de közben pedig a energia visszanyerő rendszer, meg a nem tudom mi hibás üzeneteket küldött, és hiába léptek a gázpedálra a pilóták, nem történt semmi. Mert hogy leesett a fordulatszám olyan alacsonyra, ahol a turbó már nem dolgozott, és ezáltal nem lehetett vezetni az autók, a sorba álltak le. És hát meg kellett ismételni a rajt procedúrát, mert a fél mezőnyi gyakorlatilag el sem tudott volna indulni. Na most a legnagyobb felháborodás nem ez váltotta ki végül is, ez is olyan cikivé tette az egészet, hanem azonnal megszólalt az ember fejében a kis harang, és te vagy az összeesküvés elméletek nagy kedvelője, hogy akkor ezek szerint szoftveresen bármikor, bárhogy bele tudsz nyúlni menet közben is. És azt mondták az FIA-nál, nem, mi előre ezt a szoftvert elküldtük mindenkinek, utána már nem bántjuk, nem nyúlunk bele. És milyen érdekes, hogy azonnal az jutott az ember eszébe, hogy kiesett például Russell, vagy valamelyik, akkor hogy van ez, hogy kicsit így neki olyan belenyúlok a szoftverbe, vagy
2: ül valaki a karosszékbe, fütyörészik, kávézgat, nyomok már egy enter.
3: Vagy igen, és akkor azt mondja, hogy tegyük már izgalmasabbá, mondjuk essen ki. Ting. És akkor így az egész sportba vetett bizalmad dőlt össze egy másodperc alatt, hogy itt akkor tényleg egy gomnyomással bele lehet nyúlni, vagy azt mondja a csapat, hogy a nincs csapatutasítás, most már ja, csak lecsavarom a potméterrel a másiknak a teljesítményét, és akkor így majd megelőzi.
2: És akkor megint valakinek a kezében van egy távirányító, aki befolyásol egy olyan szegmest, ahol azt hittük, hogy itt az embereknek van ráhatás arra, hogy milyen eredmények hát születnek.
3: Most komolyan a világ csúcs kategóriás autóiról beszélünk, az F1 a csúcs, és olyan autókról beszélünk, amik esőben nem tudnak elindulni. Tehát ez azért a vicc kategória.
2: Ideje rallira váltani.
3: Tehát mutatták nem is tudom, hogy volt a poszt, hogy ha azt gondolod, hogy jelentéktelen ember vagy, és nincs rá szükség, akkor nézd meg ezt az esőgumit. Ez 3 éve gyakorlatilag legyártotta a Pirelli, és még senki nem használta ezt az extrém esőgumit, mert ahogy elkezd esni az eső, már el sem rajtoltatják sokszor a mezőnyt, hanem megvárják, amíg eláll, ne legyen kicsúszás, addigra meg már mindenki az átmeneti esőgumit használja, tehát azt az extrém esőgumit, ez gyakorlatilag a mostani Forma 1-es autókra nem tudják felrakni, mert nem tudnának vele közlekedni.
2: És már mostanra fel is van keményedve, úgyhogy hamarosan a Marquez Blazer eladóvá válik.
3: Igen, alig használt téli guminak a gumifüstölésre még jó lehet, de így szokták hirdetni egyébként, hogy mindenkinek amire akarod. Szóval maradjunk annyiban, hogy elrajtolt a mezőny, és pár körrel később kimentem füvet nyírni. Nagyjából ennyire kötött le, és bocsánat, tudom, vannak most rengeteg több millió Forma 1-es rajongó, de ez a tegnapi, ez nagyon komolytalanná tette az egész világbajnokságot, meg magát ezt az érát. Úgyhogy ha ezen sürgősen nem változtatnak, értem én, hogy show, meg látvány, meg sok fiatal ezt követi, ők nem tudják, hogy milyen volt. Valójában nézzék meg ezt a filmet Schumacherről, azt viszont érdemes megnézni. Tehát, hogy tényleg ott is voltak kizárások, büntetések. Még emlékszem arra, a világbajnoki, nem akarok spoilerezni, de ott az utolsó futamon dőlt el gyakorlatilag, hogy ki a világbajnok, Hill vagy ő, és akkor mindenki anyázta Schumachert, mert hogy ott összeütköztek a végén, és hát végül feladják mind a ketten a futamot. így lett Schumacher világbajnok először, de összességében viszont előtte 4 futamot ki kellett hagyni a büntetés miatt, vagy kiesés miatt. Tehát, hogy azért így viszont, ha azt nézed, hogy tényleg megnyert 16, akkor még csak 16 futamból állt egy VB, abból mondjuk 12-n indulhatott csak, a másik meg mind a 16-on, akkor viszont azt mondta, hogy mégiscsak megérdemelte.
2: Úgyhogy, hát ha valahol igazságot kell tenni, igen, akkor,
3: igen,
2: akkor talán igen.
3: Na, és hát az volt az az év, amikor Ayrton Sennát is elveszítettük.
2: Igen.
3: Szóval nagyon sok minden történt.
2: És ez benne van a filmben?
3: Benne van, úgyhogy érdemes megnézni már csak ezért is. De nem ma este nézd meg, mert ma este javaslom, hogy nézd meg inkább az Ukrajna-Magyarország válogatott foci meccset. Szeretnének visszavágni a mieink az ukránoknak, hiszen 1-0-ra Ukrajna legyőzött.
2: De ez egy nem olyan konferencia liga?
3: Ez a Nemzetek
2: Ligája.
3: Igen, és hát Szlovákiában lesz a mérkőzés, miután Ukrajnában nem lehet. Köztudottan azért a magyar szurkolók nem a kedvencek, mondjuk sem az ukránoknál, sem pedig Szlovákiában, úgyhogy a szlovák rendőrség is kiemelten készül, de a magyar szurkolók is kiemelten készülnek, nagyjából 2000-en már biztosan, hogy mennek, úgyhogy izgalmas mérkőzés lesz, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a magyar válogatott nyerjen ezzel életben, tartsa a reményeket, hogy megnyerje a csoportot. 4 pontunk van nekünk is, és 4 pontja van azt hiszem Ukrajnának is, tehát ilyen szempontból is izgalmas mérkőzés elé nézünk. Vannak hiányzók továbbra is, ugye Varga Barna nem nincs, Kerkez nem lesz sárgalapok miatt, tehát lesz változás a magyar csapatnál, de grúzokat sikerült 1-0-ra legyőzni a hétvégén, ezt a formát kellene valahogy átmenteni, ott voltak helyzetek is bőven.
2: Nekem fura egyébként, hogy Ukrajnának van foci csapata, és hogy ugye Zelenszky elengedi őket a katonaságból focizni.
3: Uh-huh. Hát, hogy már légiósok.
2: Miközben mindig azt hallani egyébként, hogy mindenkit szednek össze az utcáról, és mindenkinek katonának kell lennie.
3: Ha jól emlékszem, Ukrajna első válogatott mérkőzését Magyarország ellen éppen Nyíregyházán vívta, még a régi városi stadionban, és teljesen megtett, és talán 1-0-ra nyertünk Ukrajna ellen, ha jól emlékszem, és az is egy izgalmas mérkőzés volt, de hát az azért maradt nekem emlékezetes az a meccs, mert az ukrán himnuszt előtte soha nem hallottad, és hát lejátszották azt az ukrán himnuszt, de aki lejátszotta, az a hangkezelő vagy keverőpult, ez a 90-es években volt, ő sem nagyon hallotta még, úgyhogy ilyen végtelenített szalagon vagy CD-n kapta meg, úgyhogy már ment,
2: nem tudta,
3: vagy,
2: hogy milyen hosszú.
3: Nem, és már amikor 8 perce ment a himnusz, és már sokat szor kezdődött, mert már második, harmadik, negyedik verszak, már nem tudom hol tart, akkor egyszer csak úgy lehúzták. Ezt ugyanúgy egyszer átéltem egy csalakmotorvesen Lengyelország himnuszával kapcsolatban, és mert az is szép hosszú, és az is önverszakos is lehet, hogyha van kedved lejátszani végig. Uh-huh. Csak hát nyilván már, amikor mindenki fészkelődik, akkor csak leesik előbb-utóbb.
2: Már mindenedet megvakartad háromszor.
3: Az első fél idő lassan vége, de még mindig csak a himnusz megy.
2: Spori, azért ezt majd számoljuk bele jó, ezt a 8 percet.
3: Igen, igen. Ahol viszont még mindig van verseny, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy volt verseny, az a Kamion Európa bajnokság, ahol van test-test elleni küzdelem, meg van ütközés is, meg mindenféle. Kis Norbi befejezte a szezont, úgyhogy felsóhajthat mindenki a riválisok közül. Azért a hétvégén Haramában is még a 4 futamból 2 megnyert, a 2 fordított rajtrácsosnál meg az volt a cél, hogy ne törje össze magát, mert tét már abszolút nem volt, a csapat is Európa bajnok, Kis Norbert 8-szor Európa bajnok. Nagyon jó kis mémeket lehet látni ezzel kapcsolatban, hogy valaki összerakta egy ilyen kis AI-os trükkel, vagy Photoshoppal, ahogy ott átöleli Hamiltont, akinek csak 7-szeres 7 bajnoki címe van, és akkor na mi van, öcskös, tehát nekem megvan a 8. Nagyon meggyőző volt. Szerintem nem kell más mondani, mint hogy minden időmérő edzést az idei szezonban Kis Norbert nyert, meg a Révész Racing kamionja, és hát ez azt bizonyítja, hogy messze ő volt a leggyorsabb az egész szezonban. Ráadásul a főfutamokból is megnyert, azt hiszem összesen, tehát a futamokat tekintve 20-at. A főfutamokat meg rendre megnyerte, amikor az első rajthelyről indult, ugye a másik futamot, amikor fordított rajtrács van, azért a 8. helyről feljönni nem mindig egyszerű, néha azért sikerült, most a hétvégén már nem kellett erőlködni, úgyhogy szívből gratulálunk Kis Norbinak is, és a Révész Racingnek is, parádés idényük volt. Hát az a kérdés, hogy jövőre lesz-e, aki meg tudja egyáltalán szorongatni. De hát tavaly is feltettük ezt a kérdést.
2: Volt, tavaly volt.
3: Tavaly előtt is feltettük ezt. Az előtt évben is feltettük.
2: Maradjon nyitott ez
3: Sinorban
2: a kérdés.
3: Sinorban 6-szor nyert a csapat is Európa bajnokságot, úgyhogy gratulálunk neki.
2: Le a kalappal. Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Több gyalogos rendőrjárőr teljesít szolgálatot Debrecen belvárosában. Őszilomtalanítást tartanak 13 hajdubihari településen. Tárkányi Zsolt szerint titkos kormányhatározatok szóltak debreceni akkumulátoripari támogatásokról. Földi Betty vagyok, már is hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A korábbinál több gyalogos rendőrjárőr teljesít szolgálatot Debrecen belvárosában az augusztus végi halálos késelés után. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a bűnügyi és közrendvédelmi adatok elemzése alapján új járőr útvonalat jelöltek ki, amelyet az egyenruhások napi rendszerességgel bejárnak. Bach Richárd vármegyei rendőrfőkapitány azt mondta, azt vizsgálják meg, hogy a város mely részein volt több bejelentés és rendőri intézkedés. Ezek alapján sűrítették a jelenlétet a központi területeken. A pontos járőr útvonalat biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra, a cél a közbiztonság erősítése és a láthatóbb rendőri jelenlét biztosítása. Októberben 4 szombaton összesen 13 hajdubihari településen tartalomtalanítást az AKSD Kft. A hulladékot minden érintett napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a lakóingatlan elé úgy, hogy az ne akadályozza sem a gyalogos, sem az autóforgalmat. A szolgáltató elsősorban a háztartásokban keletkező kukában nem férő lomokat szállítja el, például bútorokat, szőnyegeket, nagyobb kartondobozokat és nagyméretű műanyagtárgyakat. Kommunális, szelektív, zöld és veszélyes hulladékot, valamint építési törmeléket nem visznek el. A szabálytalanul kihelyezett vagy túl nehéz tárgyakat a szolgáltató a helyszínen hagyhatja. Titkos kormányhatározatokban dönthettek több debreceni akkumulátoripari beruházás állami támogatásáról, állítja Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő. A politikus közösségi oldalán közzétett beszámolója szerint egy nyilvánosságra hozott lista alapján a Szétől, az IPOR, a Szemkorp és az Ecopro beruházásaihoz is kapcsolódtak kormányzati források az elmúlt években. Tárkányi szerint a határozatok között közvetlen pénzügyi támogatások és különböző infrastruktúra fejlesztések is szerepelnek. A képviselő ugyanakkor azt is közölte, hogy az egyes beruházásokhoz kapcsolódó támogatások pontos összege a dokumentumokból nem állapítható meg. Emiatt egyelőre az sem derül ki a nyilvánosságra került iratokból, hogy az érintett cégek külön-külön mekkora állami segítségben részesültek. A régióban egyedülálló gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés eddig kizárólag Budapesten volt elérhető, így a térség szakemberei mostantól helyben is tovább fejleszthetik tudásukat. A program a szakmai ismeretek elmélyítése mellett a doktori tanulmányok megalapozására is lehetőséget ad. Az új szak a szakképzéstől a felső oktatáson át egészen a civil szféráig készíti fel a hallgatókat a gyógypedagógiai tudás átadására. A képzésben hangsúlyt kap a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselete is. Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri görög katolikus főszékes egyházat október 3-án. Az épület teljes körű felújítása 2023 óta zajlott. A munkálatok a külső és belső tereket, a műszaki rendszereket, a nyílászárókat és a templom környezetét is érintették. A liturgikus terek új megjelenést kaptak, új falképek készültek, emellett restaurálták a korábbi művészeti értékeket is. A beruházás összértéke mintegy 2,5 milliárd forint volt, ebből 2 milliárdot az állam biztosított.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban is túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: és most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: 9 óra 13 perc van, sok türelmet az utakon, nagyon sok helyen felújítást tartanak, Nyíregyházán például épül a körforgalom, továbbra is jelzőlámpa irányítja a haladást, tehát a Hímesnél, a Stadion utca, a Vasvári Pál utca csomópontján. Debrecenben például a Kishegyesi út, István utca kereszteződésében ma reggel nem működtek a jelzőlámpák, ám elképzelhető, hogy azóta most már helyreállt a rend. Ha arra jártok, küldjetek egy fotót, egy üzenetet, erősítsetek, vagy cáfoljatok rá erre az infóra. Aztán Nyíregyháza térségében a Tiszavasvári út is még járható, szóval most már nem kell megszokásból elkerülnötök, nincs lezárás, ismét lehet használni. Aztán Debrecenben a Füredi út, a Böszörményi úttól a Dózsa-György utcáig 30 km/h sebességkorlátozás, egy sáv járható, nagy a torlódás, egyébként aszfaltozási munkálatokkal bíbelődnek a másik sávon. És hát a debreceni Kishegyesi úton, a Terápiás ház előtt pedig megvan a 30 km/h tábla. Na nem azért, mint hogyha elhagyták volna és keresni kellett volna, de kihelyezték, úgyhogy nem megszokásból vezessetek. Zoli írja, hogy Nyíregyházán a debreceni úton, a városból kifelé vezető úton, a metró előtt a külső sáv lezárva útjavítás miatt alakul a dugó, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Közben persze jönnek a jó zenék is. Üzemanyagárváltozás nincs beígérve a mai napra, szóval a 95-ös benzin marad 636 forintos átlagáron, a gázolaj 709, és itt van közben Olivia Rodrigo is, ez pedig a Drop Dead.

0: valakit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

elmúlt 3 percet pedig Sony Fodérával tölthetjük, ez volt a Think About Us. Pontosan 9:30 van, ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól, és ahol szóljanak a köszöntések is, ezúttal kedves Aurélok, benneteket ünnepel mindenki az országban. Attila és Pálma névnap is van emellett, de főként az Auréleké a főszerep. És persze a felhőtlen napsütési, ugyanis 23-25 fok lesz a mai csúcsérték. Érdekesség egyébként, hogy az elmúlt 100 évben azért volt ennél bőven több is, 31,5 fok szerep településén 1935-ben. Azt gondolom, hogy az már kifejezetten az egészségtelen hőérték, de ennek ellenpólusa sem annyira vigasztaló, mondjuk a zabariak számára, akik 2013-ban a mai napon -8,6 fokot mértek. Azért az sem tűnik annyira szelíd időjárásnak. Egyelőre az gondolom, hogy évszaknak megfelelő lesz, a hét további részében is legalább csütörtökig kitart majd a jó idő. Nem lesz front ma felettünk, azért ez a jó hírek további része, és hát az is, hogy egyelőre azért úgy néz ki, hogy csendes és békés a közlekedési vételkörzetünkben. Ha ez változna, bármi történne, bármit látnátok, akkor jelezzétek köszi előre, és 0623 16 3000. Itt van Tiden jó időnsága, ez a Van Valami. Van Valami.

0: Jazz Glyn és Alok, ez volt a Summer's Back. Visszavárjuk a nyarat, de egyelőre úgy néz ki, hogy az ősszel kell beérnünk. Az viszont nagyon tavaszias, 23-25 fok mára is, és a hét további részében legalábbis csütörtökig ilyen jó időnek örvendhetünk majd. Aztán valahol pénteken ezt az egész jókedvünket elvágják, és egy jó 10 fokos csökkenésre kell majd számítani. Szóval nagyjából itt ér véget majd a vénasszonyok nyara. Na, de hát a műsor még nem ért véget, úgyhogy gyorsan mutatom is, vagy mondom, hogy mi történt a ma reggel témájában. Több benzines is megkapta ugye a dízel támogatást, de még elektromos autó tulajdonosok is, miközben a dízeleseknek járó támogatást nem minden gázolajos kapta meg. Na és az volt a kérdés, hogy te köztük vagy-e, azok között, akik kaptak és vagy nem kaptak. Azt ír a Bajkó Tamásné, aki ezúttal a ma reggel győztese a Cinema City Magyarország mozi belépőivel, hogy nem is hallotta, hogy járna, érdemes nyitott füllel és szemmel járni, és egyébként is alapvetően ugye, kiutalták ezeket az összegeket mindenféle kérdezés nélkül, olyannak is, akinek akkor ezek szerint nem járna. Úgyhogy Bajkó Tamásnénak gratulálunk, megvan a páros mozi belépő, és közben mutatom, hogy mi történt még ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Na, ugye a Fidzsi-szigeteken eltűnt 40 kg kokain, 7 évvel ezelőtt letartóztattak egy férfit, találtak nála közel 40 kiló kokaint. Na most a Fidzsi-szigeteken ezt 23 év szabadságvesztésre ítélik, de időközben hatályon kívül helyezték az ítéletet, de mégis úgy döntöttek most idén augusztusban, hogy akkor a legfelsőbb bíróság visszaállítja az eredeti elmarasztaló ítéletet és a büntetést is. Na akkor nézzük meg a bizonyíték raktárban, a bíróság bizonyíték raktárában, ellenőrizzük le, hogy akkor na mégis mi az, ami ellene szól. Hát mire megnézték, addigra a 39 zacskóból már nem volt meg, csak 32, 7 eltűnt, és az igazságügyi szakértők megvizsgálták a maradék 32-t, amiben meg liszt volt. Most konkrétan akkor igazából nincs ellene, a fickó ellen nincs semmi a bíróságnak.
2: Mennyit ült addig?
0: Hát csak a 7 évet bent
2: vagy
0: volt.
2: 7 év alatt eltűnt gyakorlatilag a bizonyíték?
0: El. Azt nem tudni, hogy mikor tűnt el. Tehát az is lehet, hogy már az első évben eltűnt. És utána...
2: Nem tűnt fel, hogy a raktár környékén mindenki rettenetesen pörög és nagyon vidám. Tehát, hogy ott aki őrizte ezt a bizonyíték raktárt. És
0: nem, én csak
2: és
0: úgy tudom elképzelni.
2: Már mindenki sportkocsival kezdett el járni.
0: Úgy tudom elképzelni, hogy egyszer csak a bíróságon megnyitják az ülést, és felmegy a pulpitusra Dolis Tamás, és azt mondja, Dear guest. Nekem ez jutott eszembe, így a
2: nem tudom,
0: szerről.
2: Tehát így eltűnnek a dolgok, tehát így...
0: A Vája bíróságon amúgy eltűnt utána, most szeptember 30-án 13 kiló kokain is. Mi van ott azon a bíróságon?
2: Nem tudom, de az a nagyon vidám bíróság lehet. Nagyon jól nyomják. És akkor most mi van? Nincs bizonyíték. Gyakorlatilag eltűnt. Akkor most ártatlanul ült? Nem ártatlanul, de hát nem tudják rá bizonyítani, hogy főnök, hát volt nálam pék vagyok amúgy. Nem nézték, hogy lehet, hogy csak egy pizzériát üzemeltet, 32 kiló pizzaliszt, most az is ott van megromolva, bezárt azóta minden.
0: Benne más kérdés merült fel, tehát az, hogy azzal takaróznak, hogy mentek és leellenőrizték, hogy de mit kellett azon ellenőrizni, hogy annak idején 19-ben kokainként vitték be a bizonyítékot.
2: Minden nap meg kellett kóstolni.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek minden nap minőség ellenőrizték.
2: Igen, és akkor figyelj már, mennyit vittél fel, volt egy lapáttal, vigyünk fel egy zsákkal, nem kell annyi szaljon, vigyünk, jó, és akkor felvittek, szépen eltűnt 30 kiló.
0: Amikor minden nap ellenőrizgeted, és egyszer csak rájössz, hogy ez liszt. Na akkor várjatok, akkor ezt hogy adjuk be a többieknek, hogy ezt mi honnan tudjuk, hogy ez liszt?
2: Vagy nem, hanem már eltűnt, tudod, egy zsák, de valamit tegyünk helyére, mert fel fog tűnni, tehát jön majd a következő ilyen ellenőr, és akkor azt mondja, na az az igazi szívás.
0: Ez van,
2: aki lement, és utána rájött, hogy hát ebben meg liszt van.
0: Nem, ez 7 évig dézsmálták a 40 kilót, szerintem itt ez lehet.
2: Na jó, de az igazán pehés, az lisztet vitt fel magával, azt mondja, te nagyon hülye, azt mi vittük le egy éve. Ó, tényleg.
0: Na vidd vissza szépen.
2: Mit akarsz dagasztani?
0: Úgyhogy nagy bajban van a bíróság, hát nyilván akinek a bizonyíték raktárhoz van bármi köze, mert ráadásul biometrikus beléptető rendszerre működik, és hát innentől kezdve kamerarendszer, nyilván vissza lehet majd ellenőrizni, hogy kik voltak azok, akik mindig hát púderes orral jöttek.
2: Hát mi van a hátán? Egy ilyen 30 kilós nagy lisztes zsák alatt jön, húzza maga után a port végig.
0: No. Mi az? Az csak a Muppet Csempen akasztó.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Ennyi fért bele a mai keltetőben, holnap reggel ismét találkozunk majd, és jön vissza hozzátok Dankó Laci és Olasz Gabi. Legyen csodás és főleg könnyű napotok. Minden jót, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltetővel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, bírósághoz fordul az MCC alapítója, lezárult a magyar közmédia jövőről szóló szakmai egyeztetés. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Szerint az intézkedés ugyanaz élelmiszerárak emelkedésének fékezését szolgálta, de már a komoly problémákat okoz az agráriumban és a kisebb üzleteknél. Magyar Péter azt mondta, az alacsony felvásárlási árak miatt a termelők nehéz helyzetbe kerültek, miközben a nagy élelmiszerláncok egyre több olcsó importterméket kínálnak. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében több tucat kisbolt zárt be. A kormányfő szerint az alacsonyabb infláció és az élelmiszerárak mérséklődése miatt a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve érdemes megvizsgálni az árrésstop megszüntetésének lehetőségét. Bírósághoz fordult Tombor András, a Matthias Corvinus kollégium alapítója az MCC megszüntetése miatt. Közleményében azt állítja, hogy a kormány politikai indítatásból és szerinte alaptalan jogi érvekkel számolta fel az intézményt. Tombor szerint az MCC mintegy 8000 diáknak biztosított tehetséggondozó programokat, és az alapítvány a korábban kapott állami vagyont jelentősen gyarapította. Azt is kifogásolta, hogy szerinte érdemi szakmai vita nélkül született döntés a megszüntetésről. Az MCC jelenlegi formájában augusztus végén szűnt meg, feladatait állami szervezet vette át. Tombor közölte, magyar és európai bíróságokon is jogorvoslatot keresnek. Lezárult a magyar közmédia jövőiről indított szakmai párbeszéd, amelyre összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közlése szerint a javaslatok között kiemelt szerepet kapott a közönség bizalmának erősítése, a szerkesztői függetlenség, a hiteles tájékoztatás és az átlátható működés. Többen támogatták azt is, hogy a közmédia egységes platform független közszolgálati rendszerként működjön. Az összegzés nem dönt az eltérő álláspontok között, hanem a vezérigazgatói pályázat és a későbbi stratégia kialakításához ad szakmai alapot. A szlovén kormány a következő két évben nem tervez létszámcsökkentést a közszférában, egy későbbi átalakítás előtt pedig konzultatív népszavazáson kérni ki a lakosság véleményét. A miniszterelnök szerint elsősorban a dolgozók átcsoportosítására és a bürokrácia csökkentésére lenne szükség, mert miközben egyes szolgáltatási területeken munkaerő hiány van, az államigazgatásban túl sokan dolgoznak. A kormányfő cáfolta, hogy 2027-ben és 28-ban 10-10%-os leépítést terveznének. A referendumot várhatóan még az idén megtarthatják. A jövő évi költségvetési tervekben új adók bevezetése sem szerepel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban is túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Vidámrádiózást, csodás napot mindenkinek, Hello Sunshine FM, én ma is megteszek mindent azért, hogy ez ne egy unalmas, döcögős hétfő legyen, lendületes órákkal vagyok veled ma is a meló alatt, kezdünk Miley Cyrus-szal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

csodás napot, és eredményes hétkezdést kívánunk mindenkinek. McCormorik után mindjárt jönnek tovább majd a nagy nevek. Itt lesz mindjárt Dua Lipa, Hugel és a Shine David Guettával közösen. Na de nézzük először most az orvos meteorológiát. Alapvetően marad ugyanaz a helyzet, még egy ideig, mint a múlt héten, ugye szinte hajnalban fagyok, délutára pedig már majdnem nyári hőmérsékletig megyünk fel, óriási a napi hőingás. Ezt már múlt héten többször is megbeszéltük, hogy mivel jár. Gyengíti az immunrendszert, bezavarja a szervezetünket, tényleg csak röviden. Na de a következő napokban némi hűvösebb légtömeg beszivárgására kell majd készülni, de hogy ez majd akkor milyen orvos meteorológiai következményekkel jár, erről ma még ne beszéljünk. Nálunk viszont már is itt van az egyik legnagyobb kedvenc, Dua Lipa!

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Most az okos órások figyeljenek ránk, főleg azok, akik alvás közben is használják, hogy mondjuk monitorozzák az alvásukat, de hát lehet, hogy éppen ezzel rontják el a pihenésüket. Az okos órák és az alvásfigyelő alkalmazások ugyanis ugye forradalmasították az alvás megfigyelését, hiszen a segítségükkel ugye részletes adatokat gyűjthetünk alvási szokásainkról, míg ezek az eszközök segíthetnek az alvás minőség javításában, túlzott használatuk viszont éppen az ellenkezőjét érheti el. Azaz, az ideális alvás hajszolásából eredő alvás zavar jöhet létre. Tudom, hogy sokakat érdekel, hogy mennyi időt alszunk, milyen gyakran ébredünk fel, mennyi időt töltünk különböző alvási fázisban. Ez egy jó dolog, hogy felismerhetjük a rossz szokásokat, de az alvás optimalizálására irányuló túlzott igyekezet viszont visszaüthet, és könnyen ronthatja is az alvást. A tünetek között szerepel, hogy az érintettek minden reggel azonnal megnézik az alvás adataikat, és ha azok rosszabbak, a vártnál szorongani kezdenek. Ez a szorongás pedig az alvás minőség további romlásához vezethet. Sokan indokolatlanul elkezdenek aggódni, túl komplikálják a dolgokat, és ez bizony hosszú távon fokozott stresszt és alvászavart okozhat, szóval többet árthatunk vele, mint amennyit használ. És azt is hozzá kell tenni, hogy az alvásfigyelő eszközök nem mindig pontosak. A kulcsa mindennek az egyensúly. Használjuk ezeket az eszközöket tudatosan, de ne hagyjuk, hogy átvegyék az irányítást az alvásunk felett.
0: Egészségpercek a

Bruno Mars legutóbbi sikerdala még mindig óriási kedvenc, I Just Might, és ez egyébként egy történelmi mérföldkő is az énekes karrierjében, ugyanis ez lett az első olyan száma, amely az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlista legtetején az első helyen debütált egyből. Ez azért szép teljesítmény, és ezzel ráadásul olyan legendák közé lépett be, mint mondjuk Michael Jackson vagy Stevie Wonder, ugyanis ez a dal lett Bruno Mars 10. olyan dala, amely elérte a Billboard Hot 100-as lista első helyét, ami ugye a világ egyik legmeghatározóbb slágerlistája. Na, de ebbe az órában még egy dal belefér a friss hírekig, aztán dzsúszolunk tovább veletek egészen délután 2-ig, én itt vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Milliárdokkal maradhat el a tervezett iparűzési adó bevétel Debrecenben. 30-as sebességkorlátozás vezetnek be a Kishegyesi út egy szakaszán. Szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi-Erdei vasúton. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. Az önkormányzat kasszájába eddig mintegy 36 milliárd forint érkezett ebből az adónemből. Pap László polgármester a szeptemberi közgyűlésen elismerte, hogy az eredeti bevételi cél már nem tartható, és szerinte több más településen is hasonló visszaesést tapasztalnak. A polgármester ismét bírálta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amely Debrecen esetében az induló 500 millió forintról idén 12 milliárd forintra emelkedett. Pap László azt kérte, hogy a hozzájárulást 2027-től fokozatosan vezessék ki. 30 km/órás sebesség korlátozó táblákat helyeznek ki a debreceni Kishegyesi úton a terápiás ház előtti gyalogátkelő közelében. Színes Diana alpolgármester közlése szerint a helyszínen a körzeti megbízottal együtt vizsgálták meg a lakossági panaszokat. A tapasztalatok alapján több autós nem áll meg a zebránál és nem ad elsőbséget a gyalogosoknak, ezért döntöttek a forgalom lassításáról. A környék más pontjain is várhatóak intézkedések a Király és a Hasona utcában, a driftelő autósok miatt a jövőben rendszeresebb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi-Erdei vasúton. A kisvasút járatai a téli időszakban csak az előre meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időszakokban, időpontokban szállítanak utasokat. Vagyis rendszeres menetrend szerint egyelőre nem közlekednek. A szünet a következő tavaszig tart, a menetrend szerinti járatok 2027. május 1-én indulnak újra. Aki addig szeretne utazni a Zsuzsi vonattal, annak az alkalmi programok meghirdetett időpontjait érdemes figyelnie. A vasút tehát nem áll le teljesen, de a következő hónapokban csak rendezvényekhez kapcsolódó külön járatokkal lehet számolni. Új pedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a debreceni egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés a karon már működő gyógypedagógus alapképzésre épül, és magasabb szintű szakmai módszertan és kutatási ismereteket kínál a hallgatóknak. A program külön figyelmet fordít a tanári felkészítésre, a szakmódszertanra, valamint a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esélyi egyenlőségének képviselésére. Az új szak az Észak-Alföldi régióban egyedülálló, korábban ilyen képzés csak Budapesten volt elérhető. A végzettek később akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre nem mutatták be a Fórum 2 látványtervei Debrecenben, a beruházó ugyanis a lakossági kérdőív eredményei alapján még átdolgozza a terveket. A szeptemberi felmérést több mint 8600-an töltötték ki, a válaszadók többsége zöldebb, tisztább és modernebb sétáló utcát szeretne a Fórum és a tervezett új szárny környezetében. Sokan több fát, árnyékos helyet és nagyobb zöld felületet látnának szívesen. A modern burkolatot és utcaburkolatokat is támogatták, emellett népszerű volt a színes virágágyás, a kaszkád és az ülő lépcső ötlete is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy nincs felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali órák miatt felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A maximumok 22-26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Mi pedig a friss hírek után már is visszatérünk a jó zenékhez. Egy óriási dallal, Loi Get Lucky-ja, vidámságával és lendületével szerintem megalapozza kellőképpen az óra hangulatát, és utána jönnek majd sorban tovább a nagy kedvencek. Rádiózzunk együtt ma is!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Micsoda remek párosítás, szerintem tökéletesen összedolgozott Curtis Charlie-val. Ez volt a Maradunk végig. És hát ugye már 6 éve készül Curtis filmje, és most nagyon nagy csend honol ezzel a projekttel kapcsolatban. Továbbra sem tudni, hogy mikor kerül a közönség elé Curtis régóta készülő dokumentumfilmje, ami ugye a rapper életét, karrierjét és személyes küzdelmeit mutatná be. És hát ahogy mondtam, ugye ez már 6 éve készül végül is. A legismertebb senki címen fut, és még a Majkával való szakítást, a drogfüggőséggel folytatott harcát, az elvonók urán töltött időszakot is bemutatná, mert hogy ugye ezt most még mindig feltételes módba kell tennünk, egyszer csak kiderül, hogy mi lesz ezzel az egésszel, most viszont jön az asztrológia, hiszen a csillagok ma sem fukarkodtak a jó tanácsaikkal, úgyhogy érkezzen Kata is az Astroperc.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos hajlamos lehet túlpörögni a hétindításkor, ezért érdemes tudatosan lassan és megfontoltan kezdenie a teendőket. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, s a megbízhatóságával gyorsan kivívja környezet elismerését. Az ikrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyedebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik, és határozottságával azonnal magára vonja a többiek figyelmét. A szűz azonnal kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmaznia az észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, s ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet segíteni.
1: Sunshine FM

Nálunk csak jó zene szól, hiszen ez a Sunshine FM, mindjárt rátok is szabadítunk egy újabb adagot, most viszont összeszedünk egy adagra valót a napi sztárszüli naposokból. Október 5-én először is köszöntsd az Aurélokat, és ma van a pedagógusi jogok világnapja is. Ezen a napon jött ki 64 éve napra pontosan a Beatles első kislemeze, a Love Me Do. Kate Winslet, ugye aki a Titanicért anno Oscar díjat kapott, de négyszeres Golden Globe díjas színésznő. 51 esztendős lett ma. Steve Jobs már 15 éve, hogy elment ugye az Apple guru, és az AC/DC frontembere Brian Johnson ma 79 lett. Na de mi már is folytatjuk csak jó zenével, ezt ígértem, ugye? Itt van Justin Bieber is.

Varga a Thailandig zenéltek nálunk, akik mindig is egy különleges színfoltja voltak a hazai poppalettának. Ezért fájt sokaknak ugye, hogy tavaly bejelentették feloszlásukat. Ennek az okának azt nevezték meg, hogy a csapattagok közt eltérő jövőkép és eltérő motivációk okoztak feszültségeket. A búcsú koncertjük pedig szinte napra pontosan egy éve volt. Ettől függetlenül mi ugyanúgy csipázunk őket és nyomjuk a dalaikat. Csak úgy, mint a Hugelét, ő is napjában többször visszatér hozzánk, most éppen a Moving to the Sun-nal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
4: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Holtan találták meg a szeptember végén eltűnt debreceni férfit. Több hetes programsorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Debrecen idén is csatlakozott a Busza Hungarika ösztöndíj programhoz. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Holtan találták meg azt a 41 éves debreceni informatikust, aki még szeptember 27-én tűnt el. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit a Vekerító környékén találták meg, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség a halál eset körülményeit hatósági eljárás keretében vizsgálja, további részleteket egyelőre nem közöltek. A férfi eltűnése után nem csak őt, hanem az autóját is keresték, a járművet a hírek szerint szintén megtalálták. A hatóság jelenleg azt vizsgálja, pontosan mi vezetett a férfi halálához, és az ügyben később adhatnak további tájékoztatást. Több hetes rendezvénysorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A megemlékezések szeptemberben kezdődtek, és október végéig számos helyszínen várják az érdeklődőket. A programok között kiállítások, filmvetítések, előadások és középiskolásoknak szervezett vetélkedők is szerepelnek. Az október 23-ai városi megemlékezés a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik, majd az egyetem téri 56-os emlékműnél Papp László polgármester mond ünnepi beszédet. A jubileumi esemény sorozat részeként több helyszínen koszorúzásokat és mécses gyújtásokat is tartanak, emellett színházi előadásokkal és ünnepi hangversennyel is felidézik a 70 évvel ezelőtti eseményeket. Debrecen önkormányzata idén is csatlakozott a Busza Hungarika felső oktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A kiírás október 5-től érhető el, a pályázatok benyújtási határideje november 5-e. Kétféle támogatással lehet jelentkezni, az A típusú ösztöndíjat a Debrecenben élő hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos felső oktatási hallgatók igényelhetik, a támogatás 10 hónapra szól. A B típusú pályázat az érettségi előtt álló vagy már érettségizett, de felső oktatásban még fel nem vett fiatalokat célozza. Számukra a támogatás akár 6 egymást követő tanulmányi fél éven keresztül is folyósítható, amennyiben 2027-ben felvételt nyernek és megkezdik tanulmányaikat. Az Európai Unió törvényszéke elutasította a 6 magyar egyetem, köztük a debreceni egyetem keresését, amelyet az uniós forrásokból való kizárásuk miatt nyújtottak be. A luxemburgi testület döntése szerint az Európai Unió tanácsa jogszerűen korlátozta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok finanszírozását. A bíróság megállapítása szerint az intézkedés hátterében a jogállamisági elvek és az összeférhetetlenségi szabályok megsértésével kapcsolatos aggályok álltak. A törvényszék azt is kimondta, hogy a korlátozás pénzügyi jellegű intézkedésnek számít, ezért önmagában nem sérti a tudományos élet szabadságát. Hajdú-Böszörmény vezeti a hajdú-bihari települések rangsorát a mobil hulladék udvarokban leadott hulladék mennyisége alapján. Február eleje és szeptember 19 között a városban 83 tonna hulladékot adtak le 1484 alkalommal. Hajdú-Biharban összesen 14 település vontak be a szolgáltatásba, amely egyelőre tesztüzemben működik. A mobil hulladék udvarokban többek között lomot, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot, papírt, üveget, festéket és használt sütőolajat lehet díjmentesen leadni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Vérbeli keleti rangadón volt érdekelt első idegenbeli Eszterliga mérkőzésén a Deac Jégkorong csapata. Ahogy arra számítani lehetett, lendületes összecsapást vívtak a felek a miskolci jégcsarnokban, már az elejétől felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Már a borsodiak két góllal megléptek, a Deac egyenlített, és a rendes játékidő 3-3-as döntetlennel zárult. A szétlövés során a DVTK volt pontosabb, de nagyot küzdöttek a debreceniek, sikerült felállniuk két gólos hátrányból, és végül egy ponttal gazdagodtak. Zsinórban a negyedik győzelmet is megszerezte a bajnokságban a DVSC Skyline, 6 góllal verte a Vasast. Már az első félidő után 16-8-ra vezetett a Loki női kézilabda együttese. A folytatásban a sérülésből visszatérő saját nevelésű Ratalics Luca lőtt gyorsan két szép gólt, majd beállt védekezni a szintén akadémiai előéletű Varga Katalin és a hajrára Majoros Gréta is. A második játék részben maga biztosan tartotta előnyét a Debrecen, és 33-27-re győzött. A vívók részére felnőtt válogató magyar kupa fordulót rendeztek a hétvégén az UTE csarnokában. Pattai Sugár betegség miatt kihagyta a versenyt, a többiek viszont pástra léptek. A deacos lányok közül Kónya Csenge jutott a legtovább a női kard mezőnyében, ugyanis elődöntőt vívhatott, itt azonban kikapott 15-6-ra a vasas versenyzőjétől, Katona Renátától, és végül bronzérmes lett. Kis Abigail a 27. Ejlag Lotte a 34. helyen zárt. A fiúknál Bányai Marcella 32-ig jutott, Sápi Vince a 64 között maradt alul egy tussal. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
2: Kedden is sok napsütés és várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A hajnali órákban mínusz 2-10 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos óriási forgalomban azt mondanám, hogy sietünk, de nem tudunk csak lépésben haladni a város egész területén. Vannak különösen neuralgikus pontjai a városnak, így például a Böszörményi út kereszteződésétől egész a Egyetem Sugár út kereszteződésig 30 km/h sebességkorlátozás van, illetve a jobboldali forgalmi sávot aszfaltozási munkálatok miatt lezárták. Több helyen drónokkal ellenőrzik a nagyobb csomópontokban a közlekedést a rendőri egész héten történő ellenőrzés kapcsán. Hát nagyon nagy türelmet és kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.

93.3 Sunshine FM, Hello Debrecen és térsége, nálunk csak jó zene. Ebben az órában is jön még egy, de a következőben meg nagyon sok, úgyhogy rádiózzunk együtt kettőig. A következő órában a reggel legjobb pillanatait is felelevenítjük, de helyi programokat is hozunk. Viszont már most felhívjuk a figyelmet, hogy mával elindult a Nagy Erdő Hete program sorozat, egészen október 11-ig tart Debrecenben. A rendezvény Magyarország első természetvédelmi területét, a debreceni Nagy Erdőt ünnepli, amely idén október 8-án tölti be védetté nyilvánításának 87. évfordulóját, és változatos programokkal várnak mindenkit, ahogy mondtam, egész héten. Érdemes tájékozódni, hogy mikor, mi. Nálunk pedig még jön az óra búcsúdala a hírekig.

0: igazi meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glass Norbert teljesíti a kérésed 18 és 20 óra között. Ez a Halló kívánság műsor.
1: 0620 316 3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Gulyás Gergelyt látnák a legtöbben fontos politikai szerepben az ellenzéki oldalon. Két alkalommal is bankszünnapot tart októberben a KNTH. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban, híme a részletek, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A Medián friss felmérése szerint Gulyás Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus. A megkérdezettek 39%-a látná szívesen fontos politikai szerepben a jövőben. Torockai László 36, Orbán Viktor pedig 31%-ot ért el. Gulyás július közepén mondott le a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről, és azóta kivonult a közéletből. A kutatás szerint Orbán Viktor egyben a legelutasítottabb politikus. A válaszadók 65%-a nem látná szívesen a politikában. A Medián arra is rákérdezett, mire számít az emberek Orbán politikai jövőjével kapcsolatban. A többség szerint aktív marad, de háttérbe vonulhat. Két alkalommal is részleges szolgáltatás leállásra kell készülniük a KNTH ügyfeleinek októberben. Október 17-én este 11 órától másnap délután 1 óráig informatikai fejlesztés miatt nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az ATM-es készpénzbefizetés, valamint az azonnali átutalás és a fizetési kérelmek fogadása. Október 31-én este 11 órától november 1-én délig újabb karbantartást végeznek, ekkor több elektronikus szolgáltatásban lassulás vagy átmeneti kiesés lehet. A bankkártyás vásárlás, az online fizetés, az ATM-es készpénzfelvétel és a bankkártya letiltása ugyanakkor mindkét időszakban elérhető marad. Országos ellenőrzést indítanak a jótállási szabályok betartásának vizsgálatára, miután tavaly a fogyasztói beadványok alapján indult 447 eljárás, 67%-ban jogsértést állapítottak meg. A leggyakoribb probléma a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyv hiánya vagy hiányos tartalma volt, de több esetben a jótállási jegyet sem adták át megfelelően. A mostani vizsgálat kiterjed az új tartós fogyasztási cikkekre, a javító karbantartó szolgáltatásokra, valamint az új lakások és lakóépület jótállásaira is. Kiemelten ellenőrzik, hogy a fogyasztók pontos, közérthető tájékoztatást kapnak-e jogaikról és azok érvényesítésének módjáról. Jelentősen gyengült a hazai turizmus teljesítménye augusztusban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken, ami elmaradt az egy évvel korábbi eredménytől. A legnagyobb visszaesést a külföldi vendégeknél mérték, számuk több mint 12%-kal csökkent. Budapesten és a Balatonnál is két számjegyű volt a mérséklődés. A belföldi forgalom szintén gyengült, de kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forintot tett ki. A kedvezőtlen adatokban az erősödő forint és a külföldi utazások növekvő vonzereje is szerepet játszhatott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A hajnali órákban mínusz 2-10 fok közötti értékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, nem sajnáljuk a jó zenét ma sem, ez itt a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ezt az órát még együtt töltjük, és együtt kavargatjuk a juice-t, remélem nálunk vagy.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez

Sunshine Osok, remélem itt vagytok, és azt is remélem, hogy nagyon jól telik a napotok így október 5-én, amikor is az égiek szerintem még mindig teljesen jó fejek hozzánk, de mielőtt még azt hinnéd, hogy ez egy kirívó, hogy így október 5-én 22 fok van, hát volt 31,5 fok is, ez ugyanis a napi meleg rekord erre a napra vonatkozólag, és hát attól függetlenül, hogy nyárias meleggel indult a hét, mondhatni, markáns hidegfront robog felénk, és ez ugye hétvégén majd véget vet a vénasszonyok nyarának, vagy az indián nyárnak hívhatjuk, bárhogy a jelentése ugyanaz. Elég komolyan visszaesik majd a hőmérséklet, és már ugye a csapadék is megérkezik, és ez most már tisztán látszik a radaron is. A hétvégére már szeles, csapadékos és jóval hűvösebb időre kell készülni. Csütörtökig viszont még ez a vénasszonyok nyara a miénk, használjátok ki, én pedig már is mutatom.

0: reggeli műsorunk legjobb mai pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Úgy mérték a sebességet, hogy a hajó orrában lévő matróz köpött egyet a vízbe, és az, ahogy végigment a hajó mellett, közben mérték, hogy ez hány másodperc alatt megy végbe, de hát a másodperc mutató sem volt meg semmi, hanem homokóra. És ezzel tudták megsatszolni nagyjából, milyen sebességgel mennek. Igen ám, de ez a homokóra mérte azt is, hogy mikor van őrségváltás. Ezért aztán az őrök előszeretettel fogták, és a felén megfordították, mert azt mondták, hogy a francia fog ennyit őrködni, jöjjön a következő. Így aztán így teltek, múltak. Egy nap az így nem 24 órából állt, hanem náluk sokkal hamarabb lepörgött, mert az óra alapján. Aztán a párás levegőben még ez a homok össze is csomósodott. Aztán volt, hogy egyszerre zuhant az egész. Tehát így, hát ez hihetetlen volt.
3: És amikor azt hiszed, hogy hát jelentéktelen az életed, nem mentél semmire, nem vitted semmire, csak állsz egész nap a szalag mellett, akkor képzeld el, hogy volt olyan, aki a hajó orrában egész nap csak
2: Igen.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
5: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék! Csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakító slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elemi erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

Véget ért a juice, hiszen pár perc múlva 2 óra, nekem pedig semmi más dolgom nincs, mint hogy átadjam a műsort, a stúdiót és a mikrofont Rollinak. Ő lesz a következő órákban a házigazdád. Rádióz velünk, az autósok pedig folyamatosan küldhetik nekünk az útinfókat, ők ne feledjék, hogy fokozott ellenőrzés kezdődött ugye az utakon. Ez egy európai szintű akció, Roadpol, a teljes kontinensre kiterjed, így Magyarországon is fokozottan ellenőrzik vezetés közben a mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, ami elvonja a járművezető figyelmét. Szóval az utat figyeld és a kormányt fogd. Mi viszont búcsúzunk, holnap is lesz Juice délelőtt 10-től, várlak!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő, hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 123 milliárd forintot fordítana a kormány a nyugdíj és szociális ellátások emelésére. Matolcsy György panaszt tett az ENSZTE ügyben közölt gyanúsítás ellen. Orbán Viktor szerint politikai bosszú áll Hankó Balázs letartóztatása mögött. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A 2027-es költségvetés egyik fontos eleme lesz a nyugdíj és szociális ellátások emelése, közölte Kármán András pénzügyminiszter az Erdőbényei kihelyezett kormányülésről. A tervek szerint a nyugdíj minimum 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedne, emellett sávosan növelnék a kis nyugdíjakat, valamint az árva ellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást és az időskorúak járadékát is. Az intézkedés összesen 123 milliárd forintba kerülne. A miniszter szerint a fedezet rendelkezésre áll. A 2027-es költségvetés tervezetét októberben nyújtják be a parlamentnek, a részleteket a hétvégi kormányülésen tárgyalják. Matolcsy György nem fogadja el az ENSZTE ügyében vele közölt gyanúsítást és panasszal ért az ügyészségnél. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét szeptember 22-én hallgatták ki gyanúsítottként egy a Jegybank 2023-24-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. Matolcsy közleménye szerint védője írásban kérte annak vizsgálatát, hogy a gyanúsítás megalapozott volt-e. A volt Jegybank elnök azt is jelezte, hogy eljárási kötelezettségeinek eleget tesz, de az ügy részleteiről nem kíván nyilatkozni. Az eljárás hivatali visszaélés gyanúja miatt folyik, az ügyben több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. Orbán Viktor szerint politikai és kulturális bosszú áll Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter letartóztatása mögött. A volt miniszterelnök egy zárt pártrendezvényen készült felvételen úgy fogalmazott, hogy Hankó azért kerülhetett célkeresztbe, mert miniszterként a kormány kulturális irányvonalához illeszkedő kezdeményezéseket támogatta. Orbán azt is mondta, szerint a jövőben további hasonló ügyekre lehet számítani. Hankó Balázs korábban ugyanakkor azt állította, hogy az NKA támogatásainál nem volt szempont a politikai kötődés. Az ügyészség a volt minisztert az NKA pénzeinek jogtalan felhasználásával és 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány okozásával gyanúsítja, a bíróság pedig 30 napra elrendelte a letartóztatását. Lengyelország továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna területi integritását és az orosz fenyegetések ellenére sem változtat álláspontján, közölte a lengyel külügyminisztérium. Vasó szerint Moszkva az európai országokat próbálja megfélemlíteni és elrettenteni őket Kijev támogatásától. Az orosz védelmi minisztérium közben azt jelezte, hogy fokozhatják a Kijev és más ukrán térségek elleni csapásokat, a külügy pedig a külföldi állampolgárokat és diplomatákat is távozásra szólította fel. A lengyel külügy közölte, kijevi nagykövetségük működésen nem változtatnak, és tovább növelnék a Moszkvára nehezedő nyomást.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sem várható gyökeres változás az időjárásunkban, marad a vénasszonyok nyara, száraz idő, zavartalan napsütéssel, délután 24 fok körül alakul a csúcsérték.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétfőt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 3 perccel a stúdióban. Kondor Roland a következő órákban is hozom majd a munkaidő kergető zenéket, valamint a friss infókat. Nyíregyházán a Pozsonyi úton mérnek, Debrecenben pedig a Miklós utcán. Kezdünk kiváló kedvencekkel. Jön elsőként Olivia Dean.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene!

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Terész Vences a Dor itt a hétfő délutánunkban a Sunshine FM-en, ma pedig balansznap van, a hét elején könnyű rögtön túl sok mindent magunkra vállalni, ezért ma érdemes inkább jól beosztani az időnket és az energiánkat. Haladjunk a fontos feladatokkal, de közben hagyjunk időt egy kis pihenésre is. Nem kell már mindent hétfőn megoldani, vagy egész hétre előre dolgozni. A balansznap üzenete egyszerű, találjuk meg azt a tempót, amit nem csak ma, hanem a hét további napjaiban is kényelmesen tudunk tartani. Ezek tehát rögtön a hét elejére a kiváló kis praktikák a sikernaptárunk szerint. Mindjárt útinfók érkeznek itt a hétfőnkben, előtte viszont jön Zén és Szia Páros Adi.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM is balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. A magyar között munkatársai útkarban tartási munkákat végeznek a Debreceni úton, emiatt holnap délután 5 óráig sávzárásra kell készülni nagyjából egy ilyen 600 méteres szakaszon. Legyünk körültekintőek és vezessünk megfontoltan. Kaszálási munkák miatt lassabban haladhatunk a 4-essel Nyíregyháza és Debrecen között, mindkét irányba majd forgalom korlátozásra kell készülni. Debrecen belvárosában is dolgoznak a szakemberek, a Faragtár utcán kell számítanunk korlátozásra, valamint továbbra is dolgoznak a Füredi úton, ami torlódáshoz vezethet. Kitartást és rengeteg törölemtablettát kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: igazi újdonságok. Sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Fit percek a Sunshine FM-en.
2: A következő percekben is fittek leszünk itt a Sunshine FM-en. A stúdióban már Bence Bilni, a Fight Club ügyvezetője.
3: A mozgás esetén nem kell tökéletesnek lenned. Talán ez a legfontosabb dolog, amit az edzésről el kell mondani. Nem kell tökéletesnek lenned. Nem baj, ha kimarad egy edzés, nem baj, ha néha eszel egy desszertet, nem baj, ha egyik héten kevesebb időd van. A probléma akkor van, ha egy kihagyott napból hónapok lesznek. A hosszú távú eredményt nem egyetlen tökéletes edzés vagy tökéletes étrend fogja meghatározni, hanem az, amit újra és újra megteszünk. Mozogj, pihenj, táplálkozz tudatosan és legyél türelmes magaddal. A cél nem a tökéletesség, a cél az, hogy hosszú távon jobban érezd magad a testedben.
1: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolatókamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
9: Csak jó zene.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
9: Csak jó zene.
10: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
10: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
10: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
10: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Holtan találták meg a szeptember végén eltűnt debreceni férfit. Több hetes programsorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. Debrecen idén is csatlakozott a Busza Hungarika ösztöndíj programhoz. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Holtan találták meg azt a 41 éves debreceni informatikust, aki még szeptember 27-én tűnt el. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőr főkapitányság tájékoztatása szerint a férfit a Vekerító környékén találták meg, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség a halál eset körülményeit hatósági eljárás keretében vizsgálja, további részleteket egyelőre nem közöltek. A férfi eltűnése után nem csak őt, hanem az autóját is keresték, a járművet a hírek szerint szintén megtalálták. A hatóság jelenleg azt vizsgálja, pontosan mi vezetett a férfi halálához, és az ügyben később adhatnak további tájékoztatást. Több hetes rendezvénysorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A megemlékezések szeptemberben kezdődtek, és október végéig számos helyszínen várják az érdeklődőket. A programok között kiállítások, filmvetítések, előadások és középiskolásoknak szervezett vetélkedők is szerepelnek. Az október 23-ai városi megemlékezés a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik, majd az egyetem téri 56-os emlékműnél Papp László polgármester mond ünnepi beszédet. A jubileumi esemény sorozat részeként több helyszínen koszorúzásokat és mécses gyújtásokat is tartanak, emellett színházi előadásokkal és ünnepi hangversennyel is felidézik a 70 évvel ezelőtti eseményeket. Debrecen önkormányzata idén is csatlakozott a Busza Hungarika felső oktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A kiírás október 5-től érhető el, a pályázatok benyújtási határideje november 5-e. Kétféle támogatással lehet jelentkezni, az A típusú ösztöndíjat a Debrecenben élő hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos felső oktatási hallgatók igényelhetik, a támogatás 10 hónapra szól. A B típusú pályázat az érettségi előtt álló vagy már érettségizett, de felső oktatásban még fel nem vett fiatalokat célozza. Számukra a támogatás akár 6 egymást követő tanulmányi fél éven keresztül is folyósítható, amennyiben 2027-ben felvételt nyernek és megkezdik tanulmányaikat. Az Európai Unió törvényszéke elutasította a 6 magyar egyetem köztük a debreceni egyetem keresését, amelyet az uniós forrásokból való kizárásuk miatt nyújtottak be. A luxemburgi testület döntése szerint az Európai Unió tanácsa jogszerűen korlátozta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok finanszírozását. A bíróság megállapítása szerint az intézkedés hátterében a jogállamisági elvek és az összeférhetetlenségi szabályok megsértésével kapcsolatos aggályok álltak. A törvényszék azt is kimondta, hogy a korlátozás pénzügyi jellegű intézkedésnek számít, ezért önmagában nem sérti a tudományos élet szabadságát. Hajdúböszörmény vezeti a hajdúbihari települések rangsorát a mobil hulladék udvarokban leadott hulladék mennyisége alapján. Február eleje és szeptember 19 között a városban 83 tonna hulladékot adtak le 1484 alkalommal. Hajdúbiharban összesen 14 település vontak be a szolgáltatásba, amely egyelőre tesztüzemben működik. A mobil hulladékudvarokban többek között lomot, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot, papírt, üveget, festéket és használt sütőolajat lehet díjmentesen leadni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sem várható gyökeres változás az időjárásunkban, marad a vénasszonyok nyara, száraz idő, zavartalan napsütéssel, délután 24 fok körül alakul a csúcsérték.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket Bettinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délutána, meg a vénasszonyok nyara is, hozom a kiváló zenéket ebben az órában, játék is jön mindjárt, így tessék fülelni. Ray Dalton, Blood Running, ezzel robbanunk már is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Lelia.

kívánok, na és mindjárt majd jön Kiskata a horoszkópokkal, előtte azonban ma is játékra invitálok mindenkit, a nyerőszám pedig az 5-ös, hogyha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor várom jelentkezésed SMS-en vagy Viberen az óra végéig. Csak annyit kell nekem elküldeni, hogy cool játék, innentől kezdve már is neveztél a mai kis szuper osziszos Sunshine menüre. Something, ez pörgeti tovább itt a hétfő délutánunkat. Jó munkát!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Balatonparton
1: Sunshine FM Asztrológia.
2: A kos hajlamos lehet túlpörögni a hétindításkor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan kezdenie a teendőket. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, s a megbízhatóságával gyorsan kivívja környezet elismerését. Az ikrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyedebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik, és határozottságával azonnal magára vonja a többiek figyelmét. A szűz azonnal kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmaznia az észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, s ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet segíteni.
1: Sunshine FM Osztra.

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

Madonna is a Like a Prayer 1989-ból itt a Sunshine of a Man Around, csak jó zene szól, és a mai nyerőszám az 5-ös volt a kódjátékban, Grétának pedig nagy tap, sikolj! Övé az Oszis Burger Sunshine menüje, jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Holnap is lesz játék, Alex Kenji pedig zárja az óránkat, mindjárt útinfók, előtte viszont szól a Bambole.

0: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
1: Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat kívánunk és biztonságos célba érést jönnek a friss útinformációk Bordás Bélától.
3: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyíregyháza belterületén a 4-es számú főút van a Debrecen úton. Ezekben a percekben fejezték be a Magyar Közút részéről az útburkolatnak a javítási munkálatait. Ma napközben forgalomkorlátozás volt. Holnap is hasonlóval kell számolni az arra közlekedőknek, tehát a Debrecen út 4-es főútvonalon. És nagyon sok helyen dolgozott a Magyar Közút, így például a Kert utcán elhelyezték a gyalogátkelőhely előrejelző kereszttáblákat, hogy gyalogátkelőhely közeledik, illetve ahhoz fognak érni. Így már teljesen egyértelmű a gépjárművezetők részére, hogy tájékoztatva vannak, hogy hova is érkeznek, és fokozott figyelemmel közelítsenek meg minden egyes gyalogátkelőhelyet a megye területén. És nagy figyelemmel legyenek minden munkaterületnél, hisz dolgoznak jelen pillanatban Nagykálló Nyíregyháza között, hogy további sebességkorlátozás lakóteleten kívül több kilométeren keresztül. Rengeteg volt ma a baleset, a megye területén gyakran fordultak elő személysérülésre járó esetek, egy esetben mentőhelikopter is érkezett Miskolcról, és egy súlyos sérültet szállítottak Nyíregyházára a Kisvárda közelében történt közúti közlekedési baleset helyszínéről. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, viszont hallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Több gyalogos rendőrjárőr teljesít szolgálatot Debrecen belvárosában. Őszilomtalanítást tartanak 13 Hajdú-Bihari településen. Tárkányi Zsolt szerint titkos kormányhatározatok szóltak debreceni akkumulátoripari támogatásokról. Földi Betty vagyok, már is hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A korábbinál több gyalogos rendőrjárőr teljesít szolgálatot Debrecen belvárosában az augusztus végi halálos késelés után. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a bűnügyi és közrendvédelmi adatok elemzése alapján új járőrútvonalat jelöltek ki, amelyet az egyenruhások napi rendszerességgel bejárnak. Bakhi Rihárd vármegyei rendőrfőkapitány azt mondta, azt vizsgálják meg, hogy a város mely részein volt több bejelentés és rendőri intézkedés. Ezek alapján sűrítették a jelenlétet a központi területeken. A pontos járőr útvonalat biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra, a cél a közbiztonság erősítése és a láthatóbb rendőri jelenlét biztosítása. Októberben 4 szombaton összesen 13 Hajdú-Bihari településen tartalomtalanítást az AKSD Kft. A hulladékot minden érintett napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a lakóingatlan elé úgy, hogy az ne akadályozza sem a gyalogos, sem az autóforgalmat. A szolgáltató elsősorban a háztartásokban keletkező kukában nem férő lomokat szállítja el, például bútorokat, szőnyegeket, nagyobb kartondobozokat és nagyméretű műanyagtárgyakat. Kommunális, szelektív, zöld és veszélyes hulladékot, valamint építési törmeléket nem visznek el. A szabálytalanul kihelyezett vagy túl nehéz tárgyakat a szolgáltató a helyszínen hagyhatja. Titkos kormányhatározatokban dönthettek több debreceni akkumulátoripari beruházás állami támogatásáról, állítja Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő. A politikus közösségi oldalán közzétett beszámolója szerint egy nyilvánosságra hozott lista alapján a Szétől, az IPOR, a Szemkorp és az Ecopro beruházásaihoz is kapcsolódtak kormányzati források az elmúlt években. Tárkányi szerint a határozatok között közvetlen pénzügyi támogatások és különböző infrastruktúra fejlesztések is szerepelnek. A képviselő ugyanakkor azt is közölte, hogy az egyes beruházásokhoz kapcsolódó támogatások pontos összege a dokumentumokból nem állapítható meg. Emiatt egyelőre az sem derül ki a nyilvánosságra került iratokból, hogy az érintett cégek külön-külön mekkora állami segítségben részesültek. A régióban egyedülálló gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés eddig kizárólag Budapesten volt elérhető, így a térség szakemberei mostantól helyben is tovább fejleszthetik tudásukat. A program a szakmai ismeretek elmélyítése mellett a doktori tanulmányok megalapozására is lehetőséget ad. Az új szak a szakképzéstől a felső oktatáson át egészen a civil szféráig készíti fel a hallgatókat a gyógypedagógiai tudás átadására. A képzésben hangsúlyt kap a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselete is. Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri görög-katolikus főszékes egyházat október 3-án. Az épület teljes körű felújítása 2023 óta zajlott. A munkálatok a külső és belső tereket, a műszaki rendszereket, a nyílászárókat és a templom környezetét is érintették. A liturgikus terek új megjelenést kaptak, új falképek készültek, emellett restaurálták a korábbi művészeti értékeket is. A beruházás összértéke mintegy 2,5 milliárd forint volt, ebből 2 milliárdot az állam biztosított.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: A folytatásban is túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a híreket, 4 múlt már 4 perccel. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházán korábban a Pozsonyi úton mértek, valamint a Tokain, Debrecenben pedig szintén rendőrök a Kassai úton, valamint a Miklós utcán. Kezdünk elsőként Miley Cyrus-szal, pörög az End of the World.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Jason Derulo és a Talk Dirty a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jön egy vadonattúj Lost Frequencies-től, a zene címe pedig Live It All, ami arról szól, hogy érdemes teljesen megélni az életet, nem visszafogni magunkat a félelmek vagy a bizonytalanság miatt. Az üzenete összefoglalva nagyjából így hangozhat, hogy ragadjuk meg a pillanatot,

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. A magyar között munkatársai útkarban tartási munkákat végeznek a Debreceni úton, emiatt holnap délután 5 óráig sávzárásra kell készülni nagyjából egy ilyen 600 méteres szakaszon. Legyünk körültekintőek és vezessünk megfontoltan. Kaszálási munkák miatt lassabban haladhatunk a 4-essel Nyíregyháza és Debrecen között, mindkét irányba majd forgalom korlátozásra kell készülni. Debrecen belvárosában is dolgoznak a szakemberek, a Faragtár utcán kell számítanunk korlátozásra, valamint továbbra is dolgoznak a Füredi úton, ami torlódáshoz vezethet. Kitartást és rengeteg türelem tablettát kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Elton John, és az All of Me a délutánomban egy igazi kis andalgós zene, szerintem teljes mértékben belefért itt a hétfő délutánomban. Mindjárt 5 óra van, így friss hírek jönnek Betty jó voltából. Szerencsére hétfőn sem változtak a hazai üzemanyagárak, egy picit most stoppoltuk ezt az irányt, a 95-ös továbbra is 636 forint körül, a gázolaj pedig 709 magasságában tankolható.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
10: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Milliárdokkal maradhat el a tervezett iparűzési adó bevétel Debrecenben. 30-as sebesség korlátozás vezetnek be a Kishegyesi út egy szakaszán. Szünetel a menetrend szerinti közlekedés a Zsuzsi-Erdei vasúton. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A tervezett 41,5 milliárd forint helyett várhatóan 37,5-38 milliárd forint iparűzési adó folyhat be idén Debrecenben. Az önkormányzat kasszájába eddig mintegy 36 milliárd forint érkezett ebből az adónemből. Pap László polgármester a szeptemberi közgyűlésen elismerte, hogy az eredeti bevételi cél már nem tartható, és szerinte több más településen is hasonló visszaesést tapasztalnak. A polgármester ismét bírálta a szolidaritási hozzájárulás mértékét, amely Debrecen esetében az induló 500 millió forintról idén 12 milliárd forintra emelkedett. Pap László azt kérte, hogy a hozzájárulást 2027-től fokozatosan vezessék ki. 30 km/órás sebesség korlátozó táblákat helyeznek ki a debreceni Kishegyesi úton a terápiás ház előtti gyalogátkelő közelében. Színes Diana alpolgármester közlése szerint a helyszínen a körzeti megbízottal együtt vizsgálták meg a lakossági panaszokat. A tapasztalatok alapján több autós nem áll meg a zebránál és nem ad elsőbbséget a gyalogosoknak, ezért döntöttek a forgalom lassításáról. A környék más pontjain is várhatóak intézkedések a Király és a Hasona utcában, a driftelő autósok miatt a jövőben rendszeresebb rendőri ellenőrzésekre lehet számítani. Október 1-től szünetel a menetrend szerinti közlekedés a debreceni Zsuzsi-Erdei vasúton. A kisvasút járatai a téli időszakban csak az előre meghirdetett programokhoz kapcsolódó indulási időszakokban, időpontokban szállítanak utasokat. Vagyis rendszeres menetrend szerint egyelőre nem közlekednek. A szünet a következő tavaszig tart, a menetrend szerinti járatok 2027. május 1-én indulnak újra. Aki addig szeretne utazni a Zsuzsi vonattal, annak az alkalmi programok meghirdetett időpontjait érdemes figyelnie. A vasút tehát nem áll le teljesen, de a következő hónapokban csak rendezvényekhez kapcsolódó külön járatokkal lehet számolni. Új gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés a karon már működő gyógypedagógus alapképzésre épül, és magasabb szintű szakmai módszertan és kutatási ismereteket kínál a hallgatóknak. A program külön figyelmet fordít a tanári felkészítésre, a szakmódszertanra, valamint a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselésére. Az új szak az észak-alföldi régióban egyedülálló, korábban ilyen képzés csak Budapesten volt elérhető. A végzettek később akár doktori képzésben is folytathatják tanulmányaikat. Egyelőre nem mutatták be a Fórum 2 látványtervei Debrecenben, a beruházó ugyanis a lakossági kérdőív eredményei alapján még átdolgozza a terveket. A szeptemberi felmérést több mint 8600-an töltötték ki, a válaszadók többsége zöldebb, tisztább és modernebb sétáló utcát szeretne a Fórum és a tervezett új szárny környezetében. Sokan több fát, elnyékos helyet és nagyobb zöld felületet látnának szívesen. A modern burkolatot és utcaburkolatokat is támogatták, emellett népszerű volt a színes virágágyás, a kaszkád és az ülő lépcső ötlete is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jó hír a frontérzékenyeknek, hogy nincs felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnali órák miatt felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák is jelentkezhetnek. A maximumok 22-26 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Drága Aurélok, ma benneteket ünneplünk, hello mindenkinek, köszönjük szépen a friss infókat, 5 óra után járunk 4 perccel korábban. Több hallgató is megírta nekem, hogy Nyíregyházán a Sima Inn, valamint Debrecenben a Mike Pércsin rendőrök. Legyünk megfontoltak, csekkmentes délutánt kívánok!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp védhetjük meg a bankkártyánk adatait? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre többen vásárolnak online áruházakban. A bankok a tőlük telhető minden intézkedést megtesznek az ügyfeleik biztonságáért, azonban érdemes néhány dologra odafigyelni, mivel a csalók is együtt fejlődnek a biztonsági megoldásokkal. Minden esetben ellenőrizni szükséges a webáruház megbízhatóságát, hogyha korábban még nem vásároltunk innen. A honlapjukon szerepelnek-e az üzemeltetők adatai, telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége. Ha nincs ilyen, érdemes megfontolni a vásárlási szándékot, mert probléma esetén nem lesz kihez fordulni. Ha mindenképpen adott oldalról akarunk rendelni, érdemes a vásárlói visszajelzéseket elolvasni, vagy a keresőben rákeresni az adott weboldalra, hogy érkezett-e már rájuk vonatkozóan panasz. Azonban fontos, hogy a pozitív visszajelzések esetén sem garancia, hogy azok valóban függetlenek. Bankkártya adatai soha nem mentse el a vásárlások során, és ha nem vásárol, például csak egy regisztrációhoz, soha ne adja meg a bankkártyája adatait. Ezen kívül soha ne küldje senkinek e-mailben vagy egyéb módon a bankkártya adatokat.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Úgy mérték a sebességet, hogy a hajó orrában lévő matróz köpött egyet a vízbe, és az, ahogy végigment a hajó mellett, közben mérték, hogy ez hány másodperc alatt megy végbe, de hát a másodperc mutató se volt, meg semmi, hanem homokóra. És ezzel tudták megsatszolni, nagyjából milyen sebességgel mennek. Igen ám, de ez a homokóra mérte azt is, hogy mikor van őrségváltás. Ezért aztán az őrök előszeretettel fogták, és a felénél megfordították, mert azt mondták, hogy a francsa fog ennyit őrködni, jöjjön a következő. Így aztán így teltek, múltak. Egy nap az így nem 24 órából állt, hanem náluk sokkal hamarabb lepörgött, mert az óra alapján. Aztán a párás levegőben még ez a homok össze is csomósodott. Aztán volt, hogy egyszer az óra az egész, tehát így, hát egy hihetetlen volt.
5: És amikor azt hiszed, hogy hát jelentéktelen az életed, nem mentél semmire, nem vitted semmire, csak állsz egész nap a szalag mellett, akkor képzeld el, hogy volt olyan, aki a hajó orrában egész nap csak köpködött előre.
4: Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A zenék miatt is, így a játékok miatt is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Tóth Abigér is Akcentvárosom, ez volt a Sugar Daddy, jönnek itt hétfőn is a programajánlók egyenesen Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel, bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakító slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elemi erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, 6 óra után kívánság műsor jön, most pedig Calvin Harris jön Regan Bowman-nál. Ez a Lovers in the Past Life.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programon.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg üzélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak

mondjak még, ez volt a Kovaszki meg a Mega Siker a Sunshine FM-en. Én már tudom, hogy mivel fogok elköszönni, hogy mindjárt jön a 2 órás éjjel esti kívánság műsor Norbival. Klassz estét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
4: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, bírósághoz fordul az MCC alapítója, lezárult a magyar közmédia jövőről szóló szakmai egyeztetés. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Szerint az intézkedés ugyanaz élelmiszerárak emelkedésének fékezését szolgálta, de már a komoly problémákat okoz az agráriumban és a kisebb üzleteknél. Magyar Péter azt mondta, az alacsony felvásárlási árak miatt a termelők nehéz helyzetbe kerültek, miközben a nagy élelmiszerláncok egyre több olcsó importterméket kínálnak. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében több tucat kisbolt zárt be. A kormányfő szerint az alacsonyabb infláció és az élelmiszerárak mérséklődése miatt a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve érdemes megvizsgálni az árrésstop megszüntetésének lehetőségét. Bírósághoz fordult Tombor András, a Matthias Corvinus kollégium alapítója az MCC megszüntetése miatt. Közleményében azt állítja, hogy a kormány politikai indítatásból és szerinte alaptalan jogi érvekkel számolta fel az intézményt. Tombor szerint az MCC mintegy 8000 diáknak biztosított tehetséggondozó programokat, és az alapítvány a korábban kapott állami vagyont jelentősen gyarapította. Azt is kifogásolta, hogy szerinte érdemi szakmai vita nélkül született döntés a megszüntetésről. Az MCC jelenlegi formájában augusztus végén szűnt meg, feladatait állami szervezet vette át. Tombor közölte, magyar és európai bíróságokon is jogorvoslatot keresnek. Lezárult a magyar közmédia jövőiről indított szakmai párbeszéd, amelyre összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közlése szerint a javaslatok között kiemelt szerepet kapott a közönség bizalmának erősítése, a szerkesztői függetlenség, a hiteles tájékoztatás és az átlátható működés. Többen támogatták azt is, hogy a közmédia egységes platform független közszolgálati rendszerként működjön. Az összegzés nem dönt az eltérő álláspontok között, hanem a vezérigazgatói pályázat és a későbbi stratégia kialakításához ad szakmai alapot. A szlovén kormány a következő két évben nem tervez létszámcsökkentést a közszférában, egy későbbi átalakítás előtt pedig konzultatív népszavazáson kérni ki a lakosság véleményét. A miniszterelnök szerint elsősorban a dolgozók átcsoportosítására és a bürokrácia csökkentésére lenne szükség, mert miközben egyes szolgáltatási területeken munkaerő hiány van, az államigazgatásban túl sokan dolgoznak. A kormányfő cáfolta, hogy 2027-ben és 28-ban 10-10%-os leépítést terveznének. A referendumot várhatóan még az idén megtarthatják. A jövő évi költségvetési tervekben új adók bevezetése sem szerepel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak a svájci frank és az amerikai dollár, míg az euró gyengülő tendenciát mutatott. Így az angol fontot 431, az eurót 367, a svájci frankot 394, az amerikai dollárt 326 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A spanyolországi Jaramában zárult a 2026-os kamion Európa bajnoki sorozat. A Révész Racing és Kis Norbert is már tét nélkül állhatott rajthoz. Egy hete sikerült megvédeni a címet, mind egyéniben, mind pedig a csapatversenyben. Ennek ellenére nem lassított a magyar pilóta. Szombaton a leggyorsabb volt az időmérő, majd a főfutamot is megnyerte. A nap második versenyén a fordított rajtrács miatt a 8. helyről startolhatott az immár 8-szoros Európa bajnok, és végül 6. intették le. Vasárnap aztán a 14. pályát is megszerezte a magyar versenyző, ezzel az idén során mindig a leggyorsabb volt az időmérőket tekintve. Az első futam során remekül rajtolt a nyíregyházi Révész Racing pilótája, és végül szezonbeli 20. győzelmét aratta. Az utolsó futamon a 8. helyről indulva egy helyet javítva 7. lett Kis Norbert, aki az egész idényben dominált, és magabiztosan szerezte meg 8. EB címét. Vérbeli keleti rangadón volt érdekelt első idegenbeli Eszterig a mérkőzésén a Deac Jégkorong csapata. Ahogy arra számítani lehetett, lendületes összecsapást vívtak a felek a miskolci jégcsarnokban, már az elejétől felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Már a borsodiak két góllal megléptek, a Deac egyenlített, és a rendes játékidő 3-3-as döntetlennel zárult. A szétlövés során a DVTK volt pontosabb, de nagyot küzdöttek a debreceniek, sikerült felállniuk két gólos hátrányból, és végül egy ponttal gazdagodtak. Magyar bajnok lett a nyíregyházi gokartos Nagy Levente a Rotax Junior kategóriában. A kitartó munka gyümölcseként meghatározó előnnyel győzött a 14 éves pilóta, 6 magyar bajnoki verseny, hétvége 9 futam, győzelem és több pole pozíció. Most következik a Rotax Central European bajnokság, ahol ismét rajthoz áll a nyíregyházi versenyző. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Kedden is sok napsot és várható csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre továbbra sem számíthatunk. A hajnali órákban mínusz 2-10 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom a The Bass-szal, itt van tőlük a Magnetic.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, ima az elérhetőséggel.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai esténket, aki Bencének üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy melletted még a hétfő reggelek is könnyebbek. Nagyon szeretlek, és alig várom, hogy este újra láthassalak. Aztán Peti a barátnőjének Lilinek üzeni, hogy boldog születésnapot, kincsem, te vagy életem legszebb ajándéka. És van még egy üzenetünk, ugyanis Zoli üzeni Rékának, hogy tudom, hogy hibáztam, és sajnálom, hogy megbántottalak. Nem kifogásokat keresek, csak szeretném, ha tudnád, nagyon fontos vagy nekem. Hát drága szenysejnosok, az üzenetek most célba értek, Michi és a The Nights pedig itt van már a 2 órás élő esti kívánságunkon.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

estét kívánok mindenkinek és a drága szenseinosok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Nóri a legjobb barátnőjének, Eszternek szeretne rajtam keresztül üzenni, hogy köszönöm, hogy mindig ott vagy mellettem, akkor is, amikor én saját magamat sem bírom elviselni. Nagyon köszönöm. Dávid Petrának üzeni, hogyha ezt hallod, de remélem tudod, hogy te vagy az első gondolatom, és nagyon hiányzol. Máté pedig a testvérének, Ádámnak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Damiano, David és Tyler. Ez a Talk to Me, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: Sunshine FM-en. Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörlen a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Tankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kedves hallgató, ezen a héten mérik a Sunshine FM hallgatottságát. Ha téged is megkérdeznek, mondd azt, hogy a Sunshine FM-et hallgatod. Köszönjük! Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Többször is leállhatnak az OTP bank egyes szolgáltatásai októberben. Németország több mint 1,3 milliárd eurós védelmi csomagot ad Ukrajnának. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal nagy terhelésű tesztje. Földi Betti vagyok, immár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Októberben több alkalommal is átmeneti szolgáltatás kiesésre kell számítaniuk az OTP bank ügyfeleinek fejlesztési munkálatok miatt. Október 11-én hajnalban, 18-án szintén hajnalban, valamint 25-én éjfél után több digitális szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válhat. Október 18-án hajnali 1 és 3 óra között az azonnali fizetési rendszer működésében is szünet lesz. A kiesések érinthetik többek között az üzleti digitális alkalmazásokat, az SMS szolgáltatásokat, az internetes kártyás fizetések jóváhagyását, valamint egyes mobil és internetbanki funkciókat is. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek a megadott időszakokra előre készüljenek fel. Több mint 1,3 milliárd euró értékű új támogatási csomagot jelentett be Németország Ukrajna számára, közölte Friedrich Merz német kancellár Kijevben. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint a csomag olyan fegyvereket is tartalmaz, amelyekre az országnak azonnal szüksége van, emellett az ukrán energiarendszer megerősítését és új elfogó drónok gyártását is támogatják. Zelenszky hangsúlyozta, hogy jelenleg a légvédelem Ukrajna egyik legfontosabb prioritása. Merz kijevi látogatásán felszólít a Vlagyimir Putyint az ukrajnai háború és a civil lakosság elleni támadások befejezésére, és jelezte, hogy Németország kész támogatni a béketárgyalásokat is. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi legátfogóbb csúcs időszaki terhelését szimuláló tesztje, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az éjszakai próbák során a szerelvények már a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek, utasok nélkül és különböző forgalmi zavarhelyzeteket is modelleztek. A 160 km/órás sebesség mellett működő vonat befolyásoló rendszer megfelelően teljesített. Az utastájékoztató rendszer működése viszont még nem volt kielégítő, ezért azon további javításokat kell elvégezni. A személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. A teszt eredményeit a következő napokban részletesen kiértékelik. Akár jelentős, egyes esetekben 50 vagy 140%-os díjemelés is jogszerű lehet az internet szolgáltatásoknál, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az NMHH szerint a szolgáltatók saját döntésük alapján határozzák meg a csomagokat és azok díjait, ezért ezeket egyoldalúan is módosíthatják, ha legalább 30 nappal korábban értesítik az ügyfeleket. A drágulás oka lehet például egy korábbi kedvezmény megszüntetése, vagy egy díjcsomag kivezetése is. Ha az előfizető nem fogadja el az új feltételeket, az értesítéstől számított 45 napon belül következmények nélkül felmondhatja a szerződését.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Napos, száraz időjárás, marad a vénasszonyok nyara, a legmelegebb délutáni órákban csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság is jelentkezhet, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000, az óránkat indítom Lady Gaga-val, ez már a The Dead Dance.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága szensejnosok, egészen este 8-ig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Balázs üzenetével nyitom a második óránkat, aki Enikőnek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem akartam olyan dolgokat mondani, amiket mondtam. Fontos vagy nekem, és szeretném helyrehozni. Aztán Norbi Vivinek üzeni, hogy mióta megismertelek, valahogy minden nap szebb lett. Nem tudom, mit hoz a jövő, de remélem, hogy te is benne leszel. Kata pedig a párjának, Gergőnek üzeni, hogy boldog évfordulót nekünk. Lehet, hogy nem mindig mondom, de minden együtt töltött pillanatért hálás vagyok. Hát, drága szensejnosok, az üzenetek most célba értek. Ha pedig van fontos infód, vagy akár üzenni rajtam keresztül valakinek, na ezt is lehet. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Kállai Szanders András.

0: kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy a te üzeneted is célba érjen, akkor küld el 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel, bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Készítsd a zsepit a hatásszünetes drámázáshoz, mert elhozzák nekünk a szakító slágerek koronázatlan királynőjét Debrecenbe. Október 7-én 19 órától a Kölcsei Központban a világjáró Adele Tribute ébreszti fel benned a szunnyadó dívát, ahol Natalie Black is élőzenekara olyan elleni erővel tolja a Skyfallt meg a Hello-t, hogy a fénytechnika adja a másikat.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-on. Sok ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden többfelé lesz párás és ködös a reggel. Napközben egyébként, hát szerencsére napos időre van kilátás, érdemes már rétegesen öltözködni, viszont délutánra akár 26 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt két órás figyelmet, a két órás élő esti kíváncsi műsorra ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Na, ugye a Fidzsi-szigeteken eltűnt 40 kg kokain. 7 évvel ezelőtt letartóztattak egy férfit, találtak nála közel 40 kiló kokaint. Na most a Fidzsi-szigeteken ezt 23 év szabadságvesztésre ítélik, de időközben hatályon kívül helyezték az ítéletet, de mégis úgy döntöttek most idén augusztusban, hogy akkor a legfelsőbb bíróság visszaállítja az eredeti elmarasztaló ítéletet és a büntetést is. Na akkor nézzük meg a bizonyíték raktárban, a bíróság bizonyíték raktárában, ellenőrizzük le, hogy akkor na mégis mi az, ami ellene szól. Hát mire megnézték, addigra a 39 zacskóból már nem volt meg csak 32, 7 eltűnt, és az igazságügyi szakértők megvizsgálták a maradék 32-t, amiben meg liszt volt. most konkrétan akkor igazából nincs ellene, a fickó ellen nincs semmi a bíróságnak.
3: Mennyit ült addig?
2: Hát a 7 évet bent
3: vagy
2: volt.
3: 7 év alatt eltűnt gyakorlatilag a bizonyíték?
2: El. Azt nem tudni, hogy mikor tűnt el. Tehát az is lehet, hogy már az első évben eltűnt. És utána...
3: Nem tűnt fel, hogy a raktár környékén mindenki rettenetesen pörög és nagyon vidám. Tehát, hogy ott aki őrizte ezt a bizonyíték raktárt.
2: És nem, én csak
3: és
2: úgy tudom
3: elképzelni. Már mindenki sportkocsival kezdett el járni.
2: Úgy tudom elképzelni, hogy egyszer csak a bíróságon megnyitják az ülést, és felmegy a pulpitusra Dolcs Tamás, és azt mondja, Dear Guest. Nekem ez jutott eszembe, így a
3: nem tudom,
2: szerről.
3: Tehát így eltűnnek a dolgok, tehát így...
2: A Vája bíróságon amúgy eltűnt utána, most szeptember 30-án 13 kiló kokain is. Mi van ott azon a bíróságon?
3: Nem tudom, de az a nagyon vidám bíróság lehet. Nagyon jól nyomják. És akkor most mi van? Nincs bizonyíték. Gyakorlatilag eltűnt. Akkor most ártatlanul ült? Nem ártatlanul, de hát nem tudják rá bizonyítani, hogy főnök, hát volt nálam pék vagyok, amúgy. Nem nézték, hogy lehet, hogy csak egy pizzériát üzemeltet, 32 kiló pizzaliszt, most az is ott van megromolva, bezárt azóta minden.
2: Benne más kérdés merült fel, tehát az, hogy azzal takaróznak, hogy mentek és leellenőrizték, hogy de mit kellett azon ellenőrizni, hogy annak idején 19-ben kokainként vitték be a bizonyíték.
3: Minden nap meg kellett kóstolni.
2: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek minden nap minőség ellenőrizték.
3: Igen, és akkor figyelj már, mennyit vittél fel, egy lapáttal, vigyünk fel egy zsákkal, hát nem kell annyiszor jönni, vigyünk, jó, és akkor felvittek, szépen eltűnt 30 kiló.
2: Amikor minden nap ellenőrizgeted, és egyszer csak rájössz, hogy ez liszt. Na akkor várjatok, akkor ezt hogy adjuk be a többieknek, hogy ezt mi honnan tudjuk, hát, hogy
3: vagy,
2: ez liszt?
3: Vagy nem, hanem már eltűnt, tudod, egy zsák, de valamit tegyünk helyére, mert fel fog tűnni, tehát jön majd a következő ilyen ellenőr, és akkor azt mondja, na az az igazi szívás.
2: Ez van,
3: aki lement, és utána rájött, hogy hát ebben meg liszt van.
2: Nem, ez igen, ez 7 évig dézsmálták a 40 kilót, szerintem itt ez lehet.
3: Na jó, de az igazán pehés, az lisztet vitt fel magával. Szóval, te nagyon hülye, azt mi vittük le egy éve. Ó, tényleg.
2: Na vidd vissza szépen.
3: Mit akarsz dagasztani?
2: Úgyhogy nagy bajban van a bíróság, hát nyilván akinek a bizonyíték raktárhoz van bármi köze, mert ráadásul biometrikus beléptető rendszerrel működik, és hát innentől kezdve meg kamerarendszer, nyilván vissza lehet majd ellenőrizni, hogy kik voltak azok, akik mindig hát púderes orral jöttek.
3: Hát, mi van a hátán? Egy ilyen 30 kilós nagy lisztes zsák alatt jön, húzza maga után a port végig.
2: Na. Mi az? Az csak a mapej csempen akasztó.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Többször is leállhatnak az OTP bank egyes szolgáltatásai októberben. Németország több mint 1,3 milliárd eurós védelmi csomagot ad Ukrajnának. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal nagy terhelésű tesztje. Földi Betti vagyok, így már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Októberben több alkalommal is átmeneti szolgáltatás kiesésre kell számítaniuk az OTP bank ügyfeleinek fejlesztési munkálatok miatt. Október 11-én hajnalban, 18-án szintén hajnalban, valamint 25-én éjfél után több digitális szolgáltatás is átmenetileg elérhetetlenné válhat. Október 18-án hajnali 1 és 3 óra között az azonnali fizetési rendszer működésében is szünet lesz. A kiesések érinthetik többek között az üzleti digitális alkalmazásokat, az SMS szolgáltatásokat, az internetes kártyás fizetések jóváhagyását, valamint egyes mobil és internetbanki funkciókat is. A bank azt javasolja, hogy az ügyfelek a megadott időszakokra előre készüljenek fel. Több mint 1,3 milliárd euró értékű új támogatási csomagot jelentett be Németország Ukrajna számára, közölte Friedrich Merz német kancellár Kijevben. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint a csomag olyan fegyvereket is tartalmaz, amelyekre az országnak azonnal szüksége van, emellett az ukrán energiarendszer megerősítését és új elfogó drónok gyártását is támogatják. Zelenszky hangsúlyozta, hogy jelenleg a légvédelem Ukrajna egyik legfontosabb prioritása. Merz kijevi látogatásán felszólított Vladimir Putyint az ukrajnai háború és a civil lakosság elleni támadások befejezésére, és jelezte, hogy Németország kész támogatni a béketárgyalásokat is. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi legátfogóbb csúcs időszaki terhelését szimuláló tesztje, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az éjszakai próbák során a szerelvények már a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek, utasok nélkül és különböző forgalmi zavarhelyzeteket is modelleztek. A 160 km/órás sebesség mellett működő vonat befolyásoló rendszer megfelelően teljesített. Az utastájékoztató rendszer működése viszont még nem volt kielégítő, ezért azon további javításokat kell elvégezni. A személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden biztonsági feltétel teljesül. A teszt eredményeit a következő napokban részletesen kiértékelik. Akár jelentős, egyes esetekben 50 vagy 140%-os díjemelés is jogszerű lehet az internet szolgáltatásoknál, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az NMHH szerint a szolgáltatók saját döntésük alapján határozzák meg a csomagokat és azok díjait, ezért ezeket egyoldalúan is módosíthatják, ha legalább 30 nappal korábban értesítik az ügyfeleket. A drágulás oka lehet például egy korábbi kedvezmény megszüntetése, vagy egy díjcsomag kivezetése is. Ha az előfizet nem fogadja el az új feltételeket, az értesítéstől számított 45 napon belül következmények nélkül felmondhatja a szerződését.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, feltámadhat a szél is, addig viszont élvezzük ki a sok napsütést, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Shine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jó mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

Ez a Sunshine FM. Let's get down.

0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: I've been fighting.